0: Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a MediaClick-en is visszanézhetők lesznek.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el, a világot hajtja

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba a Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, de a orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüss állataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
0: Helyi információt első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
0: Az időjárásról.
1: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves.

0: Leves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanár László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás fekétsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. Tekintető a kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornék@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan. Yeah.

0: Nem szép felállni.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a MediaClikken is visszanézhetők lesznek.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: minden turista.
1: Vörös Tándi köszönti a kedves hallgatókat, önök a Ceglét hangját hallgatják az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkezünk a mai napon. Ugye ez a műsor úgy néz ki, hogy én fölteszek egy kérdést, régebben ezt Tóth Barbival közösen tettük fel ezt a kérdést, és aztán az önök válaszait kibeszéltük, most az fog történni, hogy megpróbálom én kielemezni valamilyen, hát értékrendszer alapján az önök válaszait. Ebben a témában nem lesz olyan nehéz ilyen értékrendszert választani, mert hogy az a kérdésünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Nem véletlenül mondtam Barbit, vele volt egy hasonló témánk már, hát jó régen, vagy 2 évvel ezelőtt, azóta lehet, hogy teljesen más hallgatóink vannak, lehet, hogy teljesen más válaszok születnek, és az is lehet, hogy teljesen más ételeket szeretett meg ön, akár azóta. Hogyha válaszolna, akkor megteheti a 0635 95 95-ös SMS számon, normál díjas SMS. Van egy e-mail címünk, a kívánság@ceglédradio.hu, ide akár ingyen is lehet írni, és a Facebookon facebook.com/ceglédradio is írhat nekünk, ami önnek szimpatikus. És hogy ne csak az én üres fecsegésemmel töltsük ki az időt, készültem most is egy kis statisztikával, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mi az, amitől az ember ízlése megváltozik. Nos, az azért változik meg, mert ez egy dinamikus érzékszervi folyamat, amelyet fiziológiai, környezeti és pszichológiai tényezők, például életkor, betegségek, akár a Covid, gyógyszerek, cinkhiány és a szaglás csökkenése egyaránt befolyásolnak. Az ízérzékelés nem statikus, az adaptáció, vagyis hozzászokás miatt a folyamatos fogyasztott ételek íze tompulhat, míg a stressz vagy az érzelmi állapot szintén torzíthatja az ízek észlelését, és ugye nemrég volt egy témánk, amely szerint a terhesség is ilyen, megváltozik a hormonháztartás, és más dolgokat kezdünk el megszeretni, és valaki örökre megszereti azt az ételt egy terhesség után, valaki pedig csak abban az időszakban szerette azt a bizonyos ételkombinációt, és aztán meg már nem kívánta. Az ízlés megváltozásának fő okai részletesen életkor. Idősebb korban az ízlelő bimbók száma csökken, a nyáltermelés változik, ami csökkentheti az ízek intenzitását. Betegségek, gyulladások, a fertőzések, például felső légúti megbetegedések vagy a Covid, és a krónikus gyulladások az immunrendszeren belül, például TNF-alfa szint emelkedése, keserűbbé tehetik az ízeket, vagy csökkentetik az édes-sós érzékelést. Szaglás szerepe. A szaglás elvesztése vagy korlátozottsága, például ordulás drasztikusan csökkenti az ízelményt, mivel az ízlés, ízlelés és szaglás szorosan összekapcsolódnak. Környezet és táplálkozási tényezők. A cinkhiány gyakran okoz keserű vagy fémes ízt a szájban, a sok feldolgozott étel fogyasztása is módosíthatja az ízlelő receptorok működését. Ízadaptáció. Amikor egy bizonyos ízt, például savanyú vagy sós, hosszan érzékelünk, a receptorok hozzászoknak, így az ízélmény csökken, és a vércukorszint is számíthat. Cukorbetegség esetén a felborult anyagcsere fura, édes vagy keserű ízt okozhat. Az ízlelés változása tehát nem csak élvezeti kérdés, hanem gyakran a szervezet egészségi állapotának jelzője is. Na és ennek fényében talán érdekes lesz majd az, hogy miket válaszolnak önök, és ígérem, hogy majd a válaszokhoz én is becsatlakozom, és elmondom, hogy én hogyan változtam, hogyha ez valakinek érdekes lehet, akkor majd erre is tud figyelni. A kérdésünk tehát, hogy mi az az étel, amit régen utált, de mára megszerette. 0-30-5-92-5-92-5-ös.
2: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi az az étel, amit régen utált, ma pedig már megszerette, vagy mára, vagy később megszerette. A lényeg az, hogy ismerősen csenghet ez a téma. Úgy két évvel ezelőtt Barbival már egyszer ezt elővettük, de azóta annyi minden változhatott, és változtattak a hallgatóink is, hogy újra feldobjuk kicsit másképpen ezt a kérdést. És ha már Tóth Barbie nincs itt velünk, akkor egy másik Barbie üzenetet küldött nekünk, méghozzá SMS-ben a 0635-95-95-re, és már olvasom is. Spenót gyerekként gyűlöltem, most meg élek, halok érte, imádom, jó fokhagymásam. Egyébként igen, a spenót is ilyen volt nekem, kicsit a sóska, amit ugye a leveleket elmajszolgattuk a Dédi kertjében, de mégsem volt az, hogy abból mondjuk, hogyha valami ételt csináltak, akkor nagyon szívesen ettem volna meg. De igen, a spenót és tényleg fokhagymása nagyon jó, én is megszerettem, ez igaz. Itt van Erika üzenete, levesek. Utáltam mindet, de ott kellett ülnöm, míg meg nem eszem, addig nem volt második. Már mindenki befejezte az ebédet, én még a levest bámultam, hát ha elpárolog, most imádom mindet. A szüleim, ha látják, odafentről biztos mosolyognak. Ez kedves. Igen, hát a levesek nálunk családilag nagyon-nagyon népszerűek, nagyapám nagyon nagy leveses, és ezért nagyon jó leveseket csinált mamám is. Így megmaradt a leves szeretete. Én mondjuk azért partizánkodok, tehát teszek a húslevesbe például paradicsomlevet, vagy ilyesmi, amivel földobjam. Most Erikához teszem fel a kérdést újra, ha gondolja, válaszol, ha nem, hogy egyik leves sem? Tehát nem volt olyan, amit szerettél, mondjuk egy, mit tudom, ami eltér az átlagtól, egy gyümölcsleves, ami azért édesként is felfogható gyerekként, vagy édességként. De én mondjuk a paradicsomleveseket nagyon szerettem, már akkor is, vagy a paradicsomos leveseket, és ezért kérdezem, hogy egyáltalán nem volt olyan, amit szerettél, és most arra meg ezek szerint mindet, mert szó szerint ezt írtad, hogy mindet imádom. Megyünk tovább Gáborral. Szerintem a főzelékek ilyen ételek, gyerekként büntetés, felnőttként ajándék, a sok valamilyen hús plusz hasáb krumpli után. Egyébként igen, velem is ez történt gyakorlatilag pontosan így. Nem voltam nagy főzelékes, egy volt, amit talán fura volt már akkor is, hogy a kelkáposzta főzeléket akkoriban is nagyon szerettem gyerekként, ez meg is maradt, de azóta hozzácsatlakozott egy csomó másik, sőt, amire azt hittem tényleg, hogy nem fogom megenni soha a tök főzelék, a párom olyan tök főzeléket csinál, hogy az tényleg ízlik, azt kell, hogy mondjam, hogy főzelékes lettem szépen idővel, meg amúgy is jókat csinál a párom és anyukám is, úgyhogy igazából el vagyok látva ezekkel, azt hiszem, hogy nincs okom panaszra, és tényleg megszerettem őket. Nézzük még Ágnes üzenetét. A lista nálam nagyon hosszú, nagyon válogatos voltam gyerekkoromban, csoda, hogy életben maradtam. Egy pár étel a sok közül, amit gyerekkoromban nem ettem, cékla, karfiol, szalonna, kolbász és sertés hús. Hát igen, van itt mindenféle. Aztán a céklát, karfiolt én is megszerettem, de például a karalábét is, ami maximum nyersen volt élvezetes számomra gyerekként, azt mondjuk most is szoktam nyersen enni, de aztán egyre több mindent szeretek, például a levesekben is, ha már szóba került a leves, de a szalonna az tényleg olyan nálam is, amit nem, valahogy nem tudtam megszeretni soha, és valószínűleg nem is fogom most már, nem tudom, a békönt még csak-csak, de az összes többi ilyen vastag zsíros nekem nem jön be sajnos. De köszönjük Ágnesnek is az üzenetet, és köszönöm önnek is, hogyha esetleg elküldi nekünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. 0635 92 92 néhány zene múlva folytatjuk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Folytatjuk mai témánkat itt a Ceglét hangjában, ami nem más, mint hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Rengeteg remek üzenetünk van már ezekből, nemhogy szemezgetek, hanem igyekszem mindent beolvasni. Bár van egy pár, ami csak igen rövid, Böbe azt írja a spenót, Szabó Emese azt írja, hogy a palacsinta, ami számomra teljes meglepetés, hogy hogy lehetett azt mondjuk gyerekként nem szeretni, de miért ne? És Hajni pedig azt, hogy banán. Én nagyon boldog voltam, amikor tudtuk banánt szerezni valahonnan, de az nem azt jelenti, hogy mindenkinek szeretnie kell természetesen. Na, de menjünk tovább kicsit hosszabb, kifejtősebb üzenetekkel. Itt van Katalin. Karfiol, kiskoromban azt mondtam, hogy nem eszek virágot, most már elfogyasztom minden formájában. Ú, egy jó rántott karfiol, milyen jó lenne, nem? Vagy csak én gondolom. Nem biztos, hogy mindenkinek, de én nagyon szeretem például. Sárga borsó főzelék, írja nekünk Anna. Valamiért még ránézni sem bírtam. Kb. Egy éve úgy megkívántam, hogy ették előttem, hogy megkóstoltam. Van benne valami, hogy 7 évente változik az ember ízlése, mert azóta rendszeresen csinálok jó hagymás lecsókolbász pörivel. Egyébként sárga borsót azt én is megszerettem, és ami még ilyen, ami teljesen meglepett, egyszer ettem nagyon jó bográcsos lencsepörköltet, vagy hát tulajdonképpen bográcsos lencsét, egy osztály kiránduláson még, mit

tudom én, 11-12 éves koromban, és a lencse így nagyon távolra került tőlem, persze nyilván új évente, amikor enni kell egy kis lencsét, hogy megmaradjon a pénzünk, vagy a szerencsénk, vagy nem is tudom miért esszük, de esszük, és olyankor salátákban még úgy elmegy, és most egy éven belüli történet ez is, a párom csinált lencse főzeléket, és az is nagyon jó lett, és aztán meg így elkezdtünk lencsével kísérletezgetni, és nem is olyan rossz étel ez, ahhoz képest mennyire egyszerű, és mennyire olcsó egyébként, tök jó dolgot lehet belőle kihozni, persze jó, én sem bírnám minden nap azt tenni, de egyébként a lencsében van fantázia. Ati azt írja nekem, hogy kell káposzta főzelék, erről beszélgettünk egy kicsit az előző blogban, hogy azt én valahogy mindig szerettem, annak ellenére, hogy nem voltam nagy főzelékes, az mindig bejött, főleg amit mamám csinál, de anyukám is nagyon jól készített el. Szilvia írja nekünk, hogy tök főzelék, gyerekként soha nem ettem meg, az első gyerekemmel voltam bent a kórházban, ott szerettem meg, és azóta is eszem. Ez is tök jó sztori, és személyes kötődés is van hozzá. Andi azt írja nekünk, hogy tök főzelék, kocsonya, kovászos uborka, paradicsomleves. Én mondjuk paradicsomos vagyok nagyon, de a paradicsomlevest én már gyerekként is imádtam. A kocsonya viszont tényleg olyan, amit hát szintén, mint a szalonnát, én nem tudtam megszeretni. Lehet, hogy majd eljön ez a pont, de annak örülök, hogy ennyire változatos dolgokat írnak a kedves hallgatóink, tehát tök főzelék, kocsonya, kovászos uborka és paradicsomleves. Nézzünk még egy üzenetet itt a blokk végén, gyakorlatilag egy felsorolás Lacitól. Kocsonya, zúza pörkölt és a gomba. Az zúza pörköltel nekem valahogy pont fordítva volt a sztorim. Én gyerekként nagyon szerettem állítólag, és most meg már nem nagyon szívesen eszem meg. A gomba meg azt mindig imádtam. Sajnos ez a helyzet. Úgyhogy bele is csúsztam egyszer egy olyan gombás történetbe, hogy pizzát rendeltünk, gombás pizzát, és hát valószínűleg már nem volt jó az a gomba, ami rajta volt, úgyhogy az egész család rosszul lett ennek következtében. Nagyon figyelni kell, hogyha gyanús az illat, az nem biztos, hogy azért van, mert valami erdei gomba és különleges. Lehet, hogy csak simán rossz. Úgyhogy csak óvatosan. 0635 925 925, mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Ha van kedve, küldje el nekünk. Hey,

ízléssel foglalkozik, pontosabban annak változásával a mai Ceglét hangja, és benne Börös Nándi. Remélem küldenek nekünk üzenetet, ha legalábbis, hogyha van kedvük, tegyék meg nyugodtan. Mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Kicsivel hasonló témával már foglalkoztunk, még Tóth Barbival annak idején, de ez most kicsit máshogy van föltéve, és hát ha változtak azóta a hallgatóink is, vagy a hallgatóink ízlése, úgyhogy most újra megkérdezzük. 0635 925 925-ös, lássuk, milyen válaszaink vannak még. Sárga borsó főzelék, ezt Timi írta, már volt róla szó. Betty azt írja nekünk, hogy mákos beigli. Főételt, amit nem szerettem, azokat azóta se szeretem, de a mákos beiglit megkedveltem. Egyébként én valahogy a mákkal vagyok úgy, hogy annyit nekem nem tud adni ízben, vagy nem annyira izgalmas, hogy még aztán össze is koszoljam a fogaimat vele, mármint hogy nyilván beletapad az ember fogába, és én, ha úgy van, akkor inkább elkerülöm. Nem, máshogy mondom, soha nem kérném mondjuk étteremben a mákos dolgokat, de otthon lehet, hogy elfogyasztom szívesen, nem vagyok egy nagy mákrajongó, az viszont jó hír, hogy Betty a gyerekkora ellenére megszerette a mákos beiglit. Jóci azt írja nekem, hogy lecsó és pacal pörkölt, azóta is a kedvenceim. A lecsó nálam azért volt egy kicsit félrevezető, mert mi mindig tojásosan ettük, és én azt hittem, hogy nincs is más verzió a lecsóból, és úgy nem volt rossz, de rájöttem, hogy sokkal jobban szeretem a tojás nélküli lecsót, és nem tudom, már vagy 20-valahány éves voltam, mire kiderült számomra az, hogy nem csak tojással lehet lecsót készíteni. A pacalpörkölt meg olyan, hogy egy évben egyszer nagyon szívesen megeszem, de kb. Többször nem tudom. Úgyhogy valahogy addigra már hiányzik az íze, vagy nem tudom, és akkor egyszer nagyon szívesen rámegyek, de így sokszor gyakran nem tudtam még megszeretni. Aztán van olyan ismerősöm, aki minden nap tudna pacalpörköltet enni. Most már Joci is ilyen, mármint nem ismerősöm, hanem olyan ember, aki megszerette a pacalpörköltet és a lecsót is. Andi azt írja, és ez nagyon érdekes, hogy minden, amiben kapor van, nekem a gyerekkoromból egyértelműen az ugrik be, hogy a túros palacsintában van egy kis kapor, a túró részében nyilván, és ezért bármi étel, ami kapros volt, valamiért nekem a palacsintát juttatta eszembe, és így nem tudtam más ételekkel összehangolni egy jó darabig. Aztán persze elkezdtem izgalmasabb ételeket is megkóstolni, és én is megkedveltem a kaprot. Megkedveltem, az a lényeg. Menjünk tovább. Angelika azt írja, hogy tökfőzelék, hurka, levesből zöldség, vadas, biztos van még, ezeket gyereknek nem szerettem, nagyon nem, és most már imádom. Egyébként a vadasra sokan mondják ezt, hogy gyerekként még valamiért nem, én már akkor is imádtam, és azóta is szeretem, de egyre több olyan ismerősöm van nekem is, aki még tudom, hogy régen nem szerette a vadast, de aztán megszeretik. Levesből a zöldség, hát azt is szívesen megeszem. A hurka, az meg nálunk családi tradíció szintén, hogy ettük a hurkát, és szerettük is, ez a mai napig így van, de az tök jó, hogy ilyen jelentős dolgokban, mert hogyha azért az ember ránéz egy hurkára, nem biztos, hogy megkívánja gyerekként, de mégis valaminek a kapcsán meg tudja szeretni felnőttként. És az óra végére még egy érdekesség egy névtelen üzenet küldőtől, aki azt írja nekünk, hogy fánk, amin először meglepődtem, aztán belegondoltam, hogy gyerekként én sem voltam oda a fánkért, kicsit olyan olajosnak találtam mindig, nem volt annyira finom, persze nagyon frissen jól esett, egy-két szemet megenni, de nem voltam igazi rajongója, és mára már nagyon szívesen megeszek egy-két fánkot, hogyha szembe jön. Úgyhogy valószínűleg én is ebben a kategóriába tartozom, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük ezeket a válaszokat, és a következő órában is várom önöket, mert hogy még egy teljes óráig tart a Ceglét hangja. Néhány zene és a hírek után folytatjuk.

0: Rádióban. Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvíz készlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
0: Az időjárásról.
1: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja a második órával itt az FM 92-től. Én továbbra is Vörös Tendi vagyok, és önök továbbra is írhatnak nekünk a 0635-925-925-re a kívánság@cegledradio.hu-ra. Ez egy e-mail cím, az előző meg SMS szám volt, és akár a Facebookon is kereshetnek minket, facebook.com/cegledradio. A mai témánk: mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Több szempontból vizsgáljuk a kérdést, és már hasonló témánk volt Barbie-val jó régen. Most újra elővettük, és át is vettünk az óra elején néhány dolgot, amiért az ember ízlése megváltozhat. Ezek nem mások, mint az életkor, betegségek és gyulladások, akár a Covid, a szaglás szerepe, a környezet és táplálkozási tényezők, az ízadaptáció, illetve a vércukorszint is befolyásolhatja ezt, főleg, hogyha az ember esetleg cukorbetegség miatt máshogy kell, hogy táplálkozzon. Szóval nagyon sok minden, akár beszedett gyógyszerek, cinkhiány, és akár tényleg életkori változások, de egy terhesség is ilyen, ami befolyásolhatja, hogy mit szeretünk és mit nem. Aztán az ember vagy úgy marad, vagy megváltozik, vagy éppen az történik, mint ami a kérdésünk, hogy gyerekként utálta, mára meg megszerette. Van itt nekünk egy, még az óra elején érkezett, az előző óra elején érkezett üzenet küldőnk, Gyula. Azt írta, hogy hát én kitartó vagyok, eddig is kellett várni, hogy beolvassam az üzenetét. Ugyanúgy utálom a sült sütőtököt, és még egy ilyen öklendező smiley-t is oda tett. Ez is nagyon érdekes, mert én ezzel tényleg úgy vagyok, hogy vannak szakaszok az életemben, amikor szeretem, aztán pedig egyáltalán nem kívánom. Anyukám készít, ott van nálunk a hűtőben egy darabig, vagy párom, vagy megeszi, vagy nem, de nem igazán tudom megkívánni. Máskor meg nagyon szívesen eszem, de nem tudom, azért nem tudom azt mondani, hogy szeretem, és azt sem, hogy utálom. De köszönjük azt is, hogy ilyen véleményt is kaptunk. De alapvetően az a kérdésünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Mercedes írja nekünk, hogy spenótos tészta, anyósomnál kóstoltam meg újra gyerekkorom után, és jöttem rá, hogy a spenótos fokhagymás tészta rohadtul királykaja. Szinte szóról szóra ugyanezt történt velem. Annyi a különbség, hogy én, hát ugye a párom édesanyjáról beszélünk, aki még hivatalosan nem az anyósom, de nála ettem olyan spenótos tésztát, hogy azt mondtam, hogy ez megszólal, és rájöttem, hogy szeretem. Nem is olyan régen. István azt írja nekem, hogy spenót plusz tökfőzelék, ma már a toplista elején vannak, régen nagyon utáltam. Igen, a spenótról pont beszéltünk, a tökfőzelékről meg az előző órában, de van még egy tökfőzelékesünk, méghozzá Andrea. Tökfőzelék 21 éves koromig még csak megkóstolni sem voltam hajlandó, most meg egyenesen imádom jó sok kaporral, és itt van a kapor is, minden összeér, kedves hallgatók, ettől jó az a műsor. És itt van Vera üzenete, mi mást írhatna nekünk, mint az, hogy tökfőzelék, mióta én készítem, legalábbis azóta megeszem. Amiről szintén volt szó az előző órában, Erika küldi nekünk, hogy pacal, régen fúj, most már imádom. Jani pedig azt írja, hogy máj. Ja, nem, azt most is utálom. Amúgy pörkölt. Nem mindegy, hogy hogy van megcsinálva, ugyanis. Én is egyébként pörköltösebb lettem, mint gyerekként voltam, de én a májat már akkor is szerettem. Ez érdekes kérdés, és meg is lepődtem, hogy nem volt még a májról szó eddig. Meglepődnék azon, hogyha nem lenne még később róla szó. Meglátjuk. Kata azt írja, hogy kocsonya. Éva pedig azt, hogy, és köszönöm, hogy itt van, finom főzelék. Hát erről egy külön blokkot lehetne nyitni, hogy az mitől finom, és kinevezte el így, és kigondolta, hogy ez jó lesz, és hogy volt ember, aki szerette valaha. Egyébként én azt hiszem, hogy emlékszem egy olyan osztálytársamra, aki szerette a finom főzeléket, hát jó sokat tudott repetázni, mikor az volt a menzám. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette, ha van kedve, küldje el nekünk.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Gyöngyitől kaptunk egy meglepő dolgot, kedves hallgatók, mert az, hogy leírja nekünk, hogy tök főzelék vagy a spenót, az már nem olyan meglepő, de ott van a lista végén az, hogy Túró Rudi. Ezek szerint létezik olyan gyerek, vagy létezett valaha, aki nem szerette a Túró Rudit. Nekem ez felfoghatatlan, de hogy miért beszélünk erről, a kérdésünk az itt a Cegdét hangjában, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette, és hát ezt sikerült kapnunk Gyöngyitől, Túró Rudi. Nem tudom hova tenni, hogyha gyerekként ismertük volna egymást, én nagyon szívesen elfogyasztottam volna a te rudiaidat. Minden esetre nem ismertük egymást, de most az üzenetet nagyon szépen köszönjük. Mónika tök főzeléket írja, hogy Katalin is, gyerekként utáltam, felnőttként imádom. Hosszú lenne felsorolni, ennyit írt nekünk Martina, de nekünk van időnk, sőt, hogyha nagyon sokan írnak nekünk a kedves hallgatók, akkor lehet, hogy egy második adás is lesz ebből a műsorból, úgyhogy akár nyugodtan le lehet írni Martina azt a hosszú felsorolást, akár e-mailben, hogyha nem akarsz erre pénzt költeni, 0630 592 92, SMS-ben, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, persze ékezetek nélkül. Kláritól kaptunk egy spenótot, na nem valójában kaptunk meg a spenótot, csak az üzenetét. Ahogy Évától is a spenótot, valamint a lecsót, és Ágnes is a lecsót küldte nekünk, meg Orsi is, és Tünde pedig a spenótot. Így nagyon hosszú lesz ez a műsor, hogyha csak felsorolok. Úgyhogy igen, megpróbálom megnézni a meglepő válaszokat. Van még egy sütőtökünk Atitól, meg egy pacalunk Gabitól, és végre egy meglepő fordulat, itt van Melinda üzenete, azt írja, hogy töltött káposzta és töltött paprika. Akkor lehet, hogy neked a töltéssel volt a bajod. A töltött paprikánál arra gondolsz, amilyen paradicsomos verzió, hogy paradicsomos szószban, paprikába beletöltött darált hús, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve. Mert azt én is furcsáltam. Miért nem lehetett rögtön paradicsomos húsgombócot csinálni, minek kellett bele a paprika? Ezt én sem értettem gyerekként, de most arra azt is megeszem, hogy a töltött káposzta lehet, hogy tényleg ez a beletöltünk valamit valamibe. Ez nem annyira, bár én a töltött csirkét is nagyon szerettem gyerekként, ha már itt tartunk. De a töltött káposzta az olyan dolog, hogy az ember tényleg vagy hozzá van szokva a családja által, vagy nem tudom, de persze meg tudom érteni, hogyha valakinek nem. Viki üzenete is érdekes, azt írja, hogy én a sajtokkal vagyok így, régen egyáltalán nem, büdös volt, furcsa volt, savanyú volt, most pedig imádom. Tök jogos, igen. Főleg, hogyha az ember elkezd utána menni, hogy hogyan is készül a sajt, mi is az érlelési folyamat, hogy egyáltalán mi történik a tejtermékekkel, aztán nem biztos, hogy valaha akar belőle enni. A lényeg az, hogy most arra megszeretted, úgyhogy hát nem tudom, hogy a világ vagy a sajtok nagy örömére, de mi minden esetre örülünk, hogy legalábbis elküldted nekünk. Zsóka azt írja, hogy a gombás ételek, és Mackó azt írja nekünk, hogy tojásleves, 40 év kellett hozzá, hogy megszeressem. De kivártad, és most szereted, sőt, még nekünk is elküldted, és azt nagyon szépen köszönjük. Ha ön is elküldeni, megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon is. Vagy e-mailben, vagy Facebookon. Néhány zene, és jövünk.
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban.

0: Ceglit Rádióban.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-ig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordul.

0: Fordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Nagyon kevés szó esett a halakról, kedves hallgatók, már pedig Margit azt írja nekünk, hogy a halászlé volt olyan, amit régen nagyon utált, mára viszont megszerette, ugyanis ez a Ceglét hangja mai kérdése. Első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, mióta szólóban vezetem a műsort. Régen Barbival beszélgettünk hasonlóról, de most ezt újra elővettem, meglátjuk, hogy ki merre, milyen irányba változott, és meglátjuk, hogy azóta mik történtek a Ceglét rádió hallgatóival. Úgyhogy várom a válaszokat, 0635925925-ös halászlé, tehát furcsa módon tényleg nem volt eddig szó a halakról, de a lényeg az, hogy most már itt vannak, és hogyha valakinek most jut eszébe, hogy hát én a hallal így vagyok, akkor nyugodtan küldje el nekünk. Körömpörkölt, írja nekünk Robi, most imádom. Én felnőtt koromra lettem ugye körömpörkölt, elállítok, hogy gyerekként szerettem, hogy hát azért mégiscsak az az állatnak a körme, vagy hát a körm alatt lévő ilyen zsenge puha rész, és hogy nem tudom, hogy meg tudom-e enni azt, vagy meg akarom-e pontosabban. A lényeg az, hogy én pont fordítva vagyok vele, mint ahogy te, de ízlések és pofonok. Érdekesség, a lencsefőzelék még nem hangzott el, csak tőlem, én már felhoztam, de Adri most írta nekünk, imádom, ezt írja még mellé, és itt van Gábortól a belőspirítós is, ami hát tényleg olyan étel, hogyha az ember belegondol, hogy ott csontfelő vagy akár agyvelő, nem tudom, hogy miből készítik, az legalábbis fura így a gyerekek számára, hogy ilyen kerül a pirítósra. Volt egy időszakom gyerekként, mondjuk disznóvágásokon nagyon szerettem a velőt, aztán ez elmúlt, és most ilyen 30 éves korom környékén, most mondom úgy, hogy ez 10 éve volt, szóval nem annyira rég ez visszajött, és újra szeretem, és kérek olyan ételeket általában étteremben, és amivel van velő. Nagyon furán működik az ember, de pont erről szól ez a műsor, hogy ezeket megtudjuk egymásról. Spenót és tökfőzelék, ezt Szilvi írta, és van egy hosszabb üzenet Beától, lecsó, rizs, rakott krumpli, most már szeretem, anyukám azt mondta, majd ha a te pénzedből élsz, mindent meg fogsz tudni enni. Valóban így van, látom a fiaimnál is. A rakott krumpli az nekem nagyon meglepő, mármint úgy értem, hogy abban nem igazán van olyan rész, amit a gyerekek ne szeretnének. Krumpli tök jó, tojás tök jó, mondjuk kolbász, tejföl, mi sajttal csináljuk, úgyhogy azt még külön feldobja. De az tény, hogyha már így jobban belegondolok, hogy én sokáig azt hittem, hogy a rakott krumpli az igazából virslivel készül. Anyukám ugyanis nem annyira szerette a kolbászt, és én is szerettem nagyon a virslit. Apukám ette volna kolbásszal, de hát többen voltunk, úgyhogy általában virslivel készült a rakott krumpli. Úgyhogy erről is azt hittem évekig, hogy mindenki így készíti, aztán volt egy meglepetés, mikor kiderült, hogy nem, és azóta már anyukám is megszerette a kolbászt újra, csak hogy csatlakozzon ő is a műsorhoz, és most már legtöbbször vagy virslivel és kolbásszal, vagy csak kolbásszal készül nálunk a rakott krumpli. Minden esetre ez egy meglepő válasz volt, de köszönöm, hogy elküldte a kedves hallgató, és köszönöm önnek is, ha még elküldi. 0635 92 95, nincs már sok időnk hátra, még egy blokkra jövünk, azt viszont már tisztán látjuk, hogy lesz ebből majd még egy adás, mert sok üzenetet kapunk, mindenki szeretné megosztani a tapasztalatait, és ezt meg is teheti majd, csak nem feltétlenül a mai műsorban. Néhány zene múlva visszajövünk az utolsó blokkra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: tovább félned, már senki sem bánt. Azt hiszem, egy jó kis témát találtunk mára is, kedves hallgatók. Mi az az étel, amit régen utált, aztán megszeretett? Korábban már Barbie-val foglalkoztunk ezzel, most pár évvel később szólóban újra elővettem a témát, kicsit máshogy feltéve a kérdést, és jöttek is a válaszok, sőt jönnek is, olyannyira, hogy egy második adást is meg fog élni, majd a Ceglét Hangja egy másik adásában újra elővesszük ezt a témát, de nem holnap, hiszen holnap egy új témával jelentkezünk, majd valamikor a közeli jövőben, tessék fülelni. Aki esetleg nem fér bele mára, az majd az akkori adásba fog belekerülni. Mónika viszont belefér, káposztás tészta és paradicsomos káposzta, ezek a ha nincs más megeszem kategóriában voltak, most a kedvencek közé kerültek, a tojás leves viszont nem kapott felmentést azóta sem, ahogy a zúzapörkölt sem. Igen, egyébként ezt is nagyon köszönöm, hogyha megírja az ember azt, hogy mi az, ami viszont abban a kategóriában magad, hogy nem eszi meg. Bár, pontosabban azt írta nekünk Mónika, hogy ha nincs más megeszem, volt a káposztás tészta és a paradicsomos káposzta. Igen, túl sok káposztánk van, és valamit kezdeni kell vele, tegyük rá a tésztára, teljük bele a paradicsomba. Egyébként én sem vagyok nagy rajongó, meg aztán itt ki lehetne robbantani a vitát, hogy a káposztás tésztát akkor most borsosan, cukrosan, sósan kell lenni, tehát annyi verzió van, valaki cukrosan, borsosan eszi. A paradicsomos káposzta meg tényleg olyan étel, amit nem csinálnék meg magamnak, nem kérnék étteremben, ha egyáltalán létezik étteremben, hanem hogyha van otthon, vagy anyukám főz, akkor egy kis adagot elviszek belőle és megeszegetem, de így nem nagy kedvenc. Pedig amúgy nem rossz étel, úgyhogy nem értem, hogy miért nem. Judit írja nekünk, hogy spenót. 29 éves koromig soha nem ettem meg. Ekkor az óvodás kisfiamnak kellett készítenem, mert vele ott megszerettették. Természetesen meg kellett kóstolnom a saját spenótomat, azóta én is nagyon szeretem. Igen, tényleg lehet ebben valami, amit korábban az előző blogban is mondtak, hogyha az ember magának készíti, már egészen más. És valószínűleg azért is készíti el sokszor magának, jó, ha nem a kisgyerekéről van szó, mert megkívánja, valahogy mégis kíváncsi rá, feljöttek emlékek. Elkészíti, és akkor rájön, hogy ezt jól is meg lehet csinálni. Kóstolgatja, hozzátesz, elvesz belőle, és akkor valami kijön belőle, úgyhogy lehet, hogy így lehet. Ha most valakinek adhatok tanácsot, ha van olyan étel, amit nem szereted, de úgy most elgondolkodott rajta, csinálja meg otthon magának, és hát, ha jól sikerül. Vagy formálgassa addig, amíg nem lesz tényleg jó, és akkor már ott is van egy új kedvenc étel. Gabi azt írja nekünk, hogy a töltött káposzta még az illatát sem bírtam, de most már jöhet, sőt, télen néha még rám is szólnak, hogy most már eleget főztem belőle. Ez egy sikertörténet, azt kell, hogy mondjam, és nagyon köszönöm, hogy leírtad a véleményed. Volt már szó a töltött káposztáról, valaki, aki töltött ellenes volt, már nem emlékszem a nevére itt az előző blokkok közül, minden esetre ő a töltött paprikát és a töltött káposztát írta. Nem mondhatom, hogy meg tudom érteni, én mindig is szerettem ezeket, és valószínűleg mindig is szeretni fogom. Zoltánné azt írja nekünk, Á Zoltánné, hogy nálunk nem lehetett nemet mondani ennivalóra, ha nem szerettem, is meg kellett enni. Ha tetszett, ha nem. Hát igen, hallottam ilyenekről én is, azért az ember próbálkozott úgy csinálni az én gyerekkoromban már a dolgait, pontosabban a nagyszüleim és a szüleim, hogy azért nagyon olyan étel ne legyen, amit a gyerek nem tud elviselni, de bizony voltak néha ilyenek, és akkor, ha más nem, akkor ettem vajaskenyeret, de voltak ilyen idők, úgyhogy becsüljük meg azt, amink van, és legközelebb is írjanak nekünk, hogyha tehetik 0635 92 92, ez az SMS számunk, ma már ne használják, mert a műsor véget ér, holnap egy új témával jelentkezünk, és ez a téma is visszatér majd valamikor a közeli jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és a sok remek választ, Vörös Náni búcsúzik, a viszonthallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek és további jó rádiózást. A mikrofonnál most vár Süveges András, így lesz ez este a ték kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Cegléd. Hamarosan egy trió érkezik hozzánk, azaz név szerint David Guetta, Teddy Sims és Tones and I, még pedig a Gun Gun Gun című dalnak köszönhetően. Tartsanak velem!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
6: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. A Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre, erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozótüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra, a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett szárazfű és fásbokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte az áldozatokat. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is.
3: Az időjárásról.
6: Tegnap is rekordokat döntött a hőség, a budapesti Jánoshegyen csak 28 fokig hőlt le a levegő. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, napkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Augusztus 6-a csütörtök van, azaz kispéntek, mindjárt itt a hétvége, és természetesen majd ezzel a nappal is foglalkozok, mármint augusztus 6-ával. A maival jönnek majd a fontos hasznos infók, és persze a programajánló, a lapszemle, a csillagok üzenetei, és egy beszélgetés. Így áll össze a reggeli műszak. Hallgassanak rám!
0: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Manfred Rádióban azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter

0: geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozótüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra, a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett száraz fű és fásbokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte az áldozatokat. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is.
1: Az időjárásról.
0: Tegnap is rekordokat döntött a hőség, a budapesti Jánoshegyen csak 28 fokig hőlt le a levegő. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Ahogy már említettem, Süveges András, 18 óráig lehetünk együtt. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan programajánlóval, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyen korán reggel kinek van kedve játszani. Most jön egy muzsika, utána jön majd a Street Food Festival napi belépőjéért a játék. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves hallgatók, játszunk. Aki elsen válaszol a kérdésemre, az Albert Hésai Street Food Fesztiválra nyert tőlem egy darab belépőt, napi jegyet, értelemszerűen egy fő részére. Szóval, sok mindent tisztáztunk már a játékok során a fesztivállal kapcsolatban, talán a pontos cím még nem hangzott el, na most erre vagyok kíváncsi, tehát utca, házszámra nyilván Albert Hésámon az Albert Hésai Street Food Fesztivál, de a pontos címre vagyok kíváncsi, aki tudja ezt a bizonyos címet, hívjon 0653 92-t, 92-t, és aki megmondja a címet, nyer tőlem egy darab belépőt. Tehát még egyszer, hol található egészen pontosan az Hésai Street Food Fesztivál?
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Ceglék!
3: Azok

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecseri Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.
3: Friss zenék és egykori kedvencek.
0: Változatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megvan ám a nyertesünk Bezonyám. Ugye az volt az én kérdésem, kedves hallgatók, hogy hol található egészen pontosan az Albert Hirsei Street Food Fesztivál. Erre a helyes válasz pedig Martinától érkezett meg. Gratulálunk, jár a napi belépő egy fő részére. Lesz még játék, maradjanak velünk.
0: Reklámot hallottak.
2: Ja, a rendkedvéért amúgy Donina utca 2.
5: Yo, man. Yo. Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know?
6: Nah.
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felük, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos szélökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: bemutatom azon a kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. Lattó és Lukála közösét játszom mindjárt itt a 92-től, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külső-Körösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
12: Tetőzik a hőség, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Ma veszi kezdetét a debreceni bor és jazz napok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejleszték az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 km sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is.
11: Az időjárásról.
12: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek és további jó rádiózást. Maradjunk a daloknál, jól jöjjenek a Cegédia kedvencei, hamarosan pedig lapszemlézünk. Elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk. A borosonline.hu oldalnak köszönhetően egyre több magyar híresség dönt úgy, hogy másik országban kezd új életet. Van, akit a szerelem, mást a karrier, vagy éppen a nyugodtabb hétköznapok csábítottak el hazánkból. Összegyűjtötte a Bors azokat a magyar sztárokat, akik külföldön találták meg az új otthonukat, és úgy tűnik, egyelőre nem is terveznek visszaköltözni. Így van ezzel Parvin Barbie is. Hozzá hasonlóan a hírességek nem féltek mindent feladni a boldogságukért, így teljesen tiszta lappal indítottak egy idegen országban. A sikeres beilleszkedésük és a virágzó kinti életük egyértelműen az bizonyítja, hogy jó döntést hoztak. A rajongókat pedig továbbra is lázban tartja, hogyan boldogulnak kedvenceik a határokon túl. Szóval Parvin Barbie nagyon korán, már tinédzserként nemzetközi irányt vette a magyar divatmodell karrierje, azóta már a világ legismertebb divatházainak kifutóin dolgozik, ezért hosszú éveken át New York és más divat fővárosok között ingázott. A férjével, az amerikai színésszel Dylannel jelenleg Los Angelesben élnek, ahová 2021-ben költöztek, mégpedig Brooklynból. Steiner Kristóf, a Viva TV egykori műsorvezetője 2009-ben hagyta el Magyarországot, előbb Izraelben élt, majd Görögországban nyitott új fejezetet. Egy életmóddal és gasztronómiával foglalkozó vállalkozást működtetnek párjával, emellett könyveket ír és online tartalmakat készít, elmondása szerint a mediterrán életstílus sokkal közelebb áll hozzá. Dancs Anna Mari elképesztő tempóban hódítja meg a világot az operett sztár és férje László. A budapesti operett színház sztárjának és férjének Románia, Magyarország és Olaszország mellett Egyiptomban is van saját otthona. Sosem hagyták el végleg Magyarországot, azonban több laki életet alakítottak ki. Hargitay Baja már évek óta Csehországban él a családjával, a modellként és televízió személyiségként is ismert híresség. Ma már emiatt ritkában szerepel a magyar médiában, de a közösségi oldalain továbbra is nyomon követhetők a mindennapjai. Elsősorban az anyaságra és a vállalkozásaira koncentrál, miközben tudatosan építette fel az új életét külföldön. És végül Gombos Edina, a TV2 egykori műsorvezetője 2015-ben költözött az USA-ba férjével, Alberto Costafredával és a két gyermekükkel. Edina a saját YouTube csatornája rendszeresen bemutatja a mindennapjaikat Floridában. Velük is foglalkozik, tehát a borosonline.hu felület.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhánát egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
2: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is a nemzetisport.hu oldalra foglalkozunk itt a lapszemlében. A rigai út előtti utolsó edzést követően nyilatkozott a Nemzeti Sportnak Efrain Juárez, az Eto FC vezető edzője. Természetesen labdarúgásról van szó. A magyar bajnok a Konferencia Liga selejtezőjének harmadik fordulójában Lettországban játssza az első mérkőzést. A Riga FC kerete jó képességű játékosokból áll, akik rengeteget futnak, tudjuk, nehéz dolgunk lesz. A legfontosabb szempont, hogy szervezettek legyünk, a labdával pedig bátran és gyorsan kell játszanunk, mondta Juárez. A szakember nem titkolta, sok a sérültjük, néhány labdarúgóról csak a mérkőzés előtt derül ki, játszhat-e. Akadnak izomsérülések, gyulladások, melyekről nehéz eldönteni, mennyire komolyak, mennyire lehet ezekkel együtt játszani. Ha nem, arra is fel vagyunk készülve, a bajnok csapat kezdőjéből 7-8-an hiányoznak. Erről is ír a portál. Interjút adott a lapnak Elek Gábor. A bajnoki negyedik Esztergom női kézilabda csapatának edzője elmondta, a visszavonuló Szucsánszki Zita pótása nem lesz egyszerű feladat. A sorsdöntő pillanatokra gondolok, melyekben a tapasztalatával és a tudásával segített minket. Ez lesz a legfontosabb az új idényben, hogy valaki ezt az űrt betöltse. A klub helyzete stabil, csak a munkával kell foglalkoznunk, hála Istennek, mert látva, olvasva és hallva a különböző híreket, ez nagy kiváltság. Elek Gábor tart attól, hogy ami legutóbb a kieső Dunaújvárossal történt, nem egyedi eset. Félek, nem minden csapat tudja majd befejezni az idényt, aminek jelentős következményei lehetnek. Hogy pontosan miről van szó, ez is kiderül a nemzetisport.hu oldalról. 160 kilométert utazott gyerekként Dortmundba csak azért, hogy a fekete sárgákkal gyakorolhasson. A Bünder SV-vel vettünk részt egy tornán, melyen 7 Bundesliga csapat szerepelt, akkor szúrt ki a Dortmund. Meghívtak próbajátékra, leigazoltak. Különleges érzés a fekete sárga mezt viselni. 16 éves koromtól ott is éltem a városban, mondta a lapnak. Az Újpest korábbi német utánpótlás válogatott togói felnőtt válogatott csatára, Amennyido. A megyeri útra a német másodosztályból kieső Münstertől érkezett döntésében sokat számított, hogy Dárdai Pál karizmatikus ember, nagyon sokan ismerik Németországban. Úgy éreztem, nem csak a közös nyelv miatt értjük meg egymást olyan jól. Vele, velük is foglalkozik a sportoldal. Lejátszott első mérkőzését új együttesében Gulácsi Péter. A helyi beszámolók a Levante elleni felkészülési meccs egyik legfontosabb részeként kezelték, hogy a Villarrealban bemutatkozott a magyar kapus, aki nem csak jó teljesítménnyel rukkolt ki, végig is védte a 90 percet. Iñigo Pérez edző rajta kívül csak a középpálya tengelyében játszó Carlos Macíát hagyta fenn végig a pályán. Gulácsi előbb Aissa Mandi lövését hárította reflex mozdulattal, az algériai védőneve onnan lehet ismerős egyébként, hogy a VB csoportkörében Lionel Messi az ő vádliára taposott rá büntetlenül. Egy perccel később Brugué közeli fejesét védte. A spanyol márka a következőket írta, Gulácsi zseniális védésekkel jelezte érkezését. Gulácsi Péterrel is foglalkozik, tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a friss infókkal, utána pedig majd a közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tetőzik a hőség, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Ma veszi kezdetét a debreceni bor és jazz napok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra

0: zulai 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltása folyó küzdelem világnapja is.
1: Az időjárásról.
0: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Itt a 92-től a Cegléd Rádióban mindjárt programokat ajánlok, szólok az időjárásról, most pedig játszunk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Kezdjük a legfontosabbal, aki helyesen válaszol a kérdésemre, az Albertésai Street Food Fesztiválra nyer egy darab belépőt. Természetesen napi egyről van szó. Foglalkoztunk már az ott fellépő előadók eredeti nevével, hát akkor most is jön egy ilyen játék. A kérdésem pedig az, mi az eredeti neve Dash előadó művész úrnak, aki tudja és választ hívja 0653 92-95-ös telefonszámot. Tehát még egyszer, kíváncsi vagyok Dash papa eredeti nevére, ugye az internet korában már egy-két kattintás is ki lehet deríteni. Várom a helyes választ.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Cegédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kedves hallgatók, Ákos helyesen válaszolt a kérdésemre. Ő volt az első, volt a leggyorsabb. Ugye a kérdésem az volt, hogy mi az eredeti neve Desnek. Ő válaszolt, azt mondta Molnár Attila. A válasz pedig, ahogy említettem, helyes, úgyhogy nyereményét megkapta. Egy belépőt a Street Food Fesztiválra, Albert Irsára. Ugye ott is fellép majd Des. No, lesz még játék a későbbiekben, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk. Ezért is.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felük, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: mondom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Szeged harmadik 60 perce. Calvin Harris felvétele szól majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Na, milyen volt a nyaralás?
8: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag. Az új eplényi hegyi biciklipályát ingyenesen lehet kipróbálni ma és holnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag. A 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napok napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltására folyó küzdelem világnapja is.
3: Az időjárásról.
10: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerő helyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt szeglédett dalokkal, hamarosan pedig elárulom, mit üzenek már a csillagok. Igen, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Jobban folytatjuk azonnal a 92-től. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottója az, hogy ne hagyd, hogy elhatalmasodjon. Hogy miért ez az? Ez hamarosan kiderül. Kos, ma akkor teszed jól, ha kimaradsz egy vitából, amelynél komoly esélye van annak, hogy aktív veszekedésé fajul. Tarusíts önmérsékletet még akkor is, ha előtted valaki szájából olyasmi hangzik el, vagy olyan dolgokat ír, ami igazán felháborít. Nem valószínű ugyanis, hogy képes lennél ezután uralkodni magadon. Bika, ma igyekez figyelmen kívül hagyni a körülötted fortyogó vitákat, még akkor is, ha ezek közül egynél különösen magasra csapnak benned az indulatok. Összpontosíts a saját életedre, és ne közd le az energiáidat egy olyan emberrel való veszekedésre, akit amúgy sem tudnál soha meggyőzni a valóságról. Ikrek, ma felcsaphatnak körülötted az indulatok, és neked meg kell találnod a kiutat, a lehetőséget, hogy ez téged a legkevésbé érintsen. A legjobban akkor jársz, ha ma egyáltalán nem veszel részt olyan beszélgetésben, amely kényes témákról szól. Sokkal jobban fogod érezni magadat, ha kimaradsz ezekből, és nem adsz helyet a negatív energiáknak. Rák, ma a nagy nedvened a kísértés arra, hogy olyasmire kösd el a pénzedet, ami talán nem tűnik fontosnak, vagy pazarlásnak számít mások számára, benned azonban mégis erős a vágy iránta. A kérdés az, hogy figyelem nem akarod-e venni mások véleményét, vagy pedig a saját magad által megkeresett pénzt inkább arra költenéd, ami örömet okoz. Oroszlán, ma frusztrációt okozhat benned az, hogy valami nem igazán akar úgy sikerülni, mint ahogyan azt megálmodtad, vagy az erőfeszítéseid eredménye késik túl sokat. Mindez pedig meggondolatlan cselekedetre csábíthat, így most légy nagyon körültekintő, nehogy egy hiba miatt inkább csak hátráltasd végül a dolgokat. Szűz, ha túl sokat dolgozol, sok feladatot válasz, akkor nem csoda, ha ingerültebb vagy az átlagosnál. Ma azonban ez a hangulat a környezeted egy jó részére is igaz lehet, így igyekedsz fékezni a nyelvedet, mert egy amúgy ártalmatlanak gondolt csípős megjegyzés is olyan lehet, mint egy szikra a gáztelepen. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Reklámot hallottak.
11: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, ma tele lehetsz energiával, de közben felfokozott idegállapotban is lehetsz, így érdemes levezetned úgy a benned keletkező feszültséget, hogy azzal ne okoz problémát az emberi kapcsolataidban. A legjobb pedig erre a sport. Már egy fél óra kocogás vagy séta is csodát tett veled ma, 20 cipőt és indulás. Skorpió, ma az okozhat benned és a kapcsolataidban feszültséget, hogy egy fontos feladatod és egy magánprogramot ütközik egymással, mivel az a két helyen nem lehetsz egyszerre, választanod kell. Tedd meg, de közben mérlegelt, hogy melyik új adat harapva érzed majd kevésbé a fájdalmat. Nyilas, ma zavaró híreket kaphatsz, és ez dühöt, idegességet okozhat benned. Nagy lehet benned a kísértés arra, hogy mindezt a közvetlen környezeteden vezess le. De okosabb lenne, ha megoldanád az ügyet magadban a természettel. Tűnj hát el a világ elől egy órára egy kis mozgásra, mire visszaérsz, mintha kicseréltek volna. Bak, ma elfoghat a szorongás, melyet talán egy álom vagy egy napközben érkező hír okozhat, de az is lehet, hogy nem is lehet pontosan beazonosítani a kellemetlen érzésed forrását. Ne hagyd, hogy a depresszió elhatalmasodjon rajtad, vedd számba a tényeket magad körül, tekintsd át a valós helyzetet és a jövőd várható alakulását is, ugye, hogy nincs is miért igazán aggódnod. Vízöntő, ma lehet, hogy egy számodra fontos személy sokkal ingerlékenyebb lesz a megszokottnál, ami behatárolja a lehetőségeidet vele kapcsolatban. Ne próbáld háterültetni a dolgot, és talán arra sincs szükség, hogy megpróbálj segíteni neki. Hagyd, hogy egyedül oldja meg a saját problémáját, és elérje ő maga, hogy jobb kedvre tudjon terülni. És végül halak, mára talán egy kis rád égett néhány feladat, és elképzelhető, hogy úgy érzed, kezdenek összecsapni a hullámok a fejed felett, pedig igazán könnyen tudsz segíteni magadon. Szüntesd meg azokat a lehetőségeket egy időre magad körül, melyek folyton elvonják a figyelmedet, és koncentrálj csak is a munkádra, hamarabb elvégzed, mint hiszed. Már ezt üzenték a csillagok.
10: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, a Jó reggelt Szegli című műsort azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána visszatérek a slágerekkel, tartsanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szegli, Szeg

0: fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejleszték az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag. A 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt, a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is.
1: Az időjárásról.
0: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Zeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan programokat ajánl, és szól az időjárásról is. Maradjanak
1: a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakok a többfelé zavarhatják fel, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A hírek után azonnal Olivia Dean énekli el So Easy című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyírosz.
8: Pont egy gyírosz?
7: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
6: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
10: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a közgazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Végső szakaszába jutott a hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek.
3: Az időjárásról.
10: Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, no meg hamarosan egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk. Mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát az elmúlt időszak rendőrségi híreit. Szokás szerint Karasz Csabát hívtam föl a ceglédi rendőrkapitányságon. Itt van velünk a vonalban. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
3: Szervusz Gábor, köszönöm a rádió hallgatóit.
2: Ahogy itt előzetesen beszélgettünk, hál' Istennek olyan rettentő sok dologról nem kell beszélnünk, de azért lesznek tanulságos esetek. Hát nézzük csak az elmúlt időszakot, ugye most egy-két hétig nem találkoztunk, úgyhogy egy picit még a hónap elejére is, az előző hónap elejére is visszanézhetünk majd. Úgy általában a bűncselekmények területén a nyári szünet úgy érződik, vagy jelentősebb számbeli különbségek nincsenek?
3: Jelentősebb számbeli különbségek nincsenek. Talán azt mondanám, hogy némileg valamivel kevesebb a keletkezett bűncselekmény, mint amilyen a korábbi időszakban volt. Ezért aztán nyár is befolyásolja.
2: Persze.
3: Mint általában az ilyen nagyobb turisztikai idényben, az ilyen nagyobb turisztikai központban emelkedik, itt viszont nálunk viszonylag valamivel csökkent, de mondjuk úgy, hogy talán az elkeltők az idén sem elmentek nyaralni, mint annyi éven keresztül. De nagyon furcsa, hogy korábban én sok helyen dolgoztam, és ott mindig azt tapasztaltuk, hogy emelkedtek nyáron a bűncselekmény száma. Itt Csepéden nyáron biztosan azt mondom, hogy általában kicsit csökkenni szokott. Hát örülünk ennek a lehetőségnek, ami nem jelenti azt, hogy azok a napi bűncselekmények, amik minden nap megtörténnek, mert az emberek lopnak, tehát akármilyen jó egy rendőri egység, azt nem lehet elérni, tehát azt már nem kívánja senki, hogy megszüntessük, és ne legyen semmilyen bűncselekmény a területünkön, hiszen maga az, hogy elkövető egy bűncselekményt, az nem kimondottan például a rendőrségnek a tevékenységétől függ.
2: Persze.
3: Nagyon fontos, hogy az állampolgárok hogyan állnak hozzá, magához ahhoz, hogy a vagyonvédelemhez, tehát ki hogyan vigyáz a saját vagyontárgyaira, ki ad lehetőséget arra mondjuk az elkövetőnek, hogy ellophassa azt a dolgot, akár óvatlanul is, mert például benne hagyja az autóban az értékes dolgait,
2: nem jól látható bizony, helyen. Igen.
3: Erről sokat beszélhetünk, hát ezeket nem lehet így meggátolni. Tehát az, hogy a bűncselekmények számát csökkenteni, nem pusztán csak az elkövetőkkel lehet, hanem azzal, hogy inkább, hogy megelőzzük a bűncselekményeket. Itt azért még van mit tenni, azt látja mindenki.
2: Hát az van. Hát a zseblopástól, bolti lopáson keresztül sok minden.
3: Hát ezek a bolti
2: nyilván
3: lopás.
2: Igen.
3: Így van, tehát a tegnapi napon is történt például bolti lopás, tehát ez olyan, amit nem lehet megakadályozni, úgymond, hogy most
2: hát valaki menjen
3: a boltba, és ellopja, mit tudom, hogy 5 tábla csokoládét, vagy éppen alkoholt, vagy akármit, amit szoktak. Ez egy ilyen munka, tehát gyakorlatilag, amit lehet, azt gőzelővel csinálnak a kollégák, és annak ellenére is, hogy egyébként a maga a munkakörülmények, mint minden más munkahelyen ilyenkor itt nálunk is eléggé elborzasztó, hiszen nagyon nagy meleg van. Meleg van a kocsikban, meleg van az utcán, meleg van a helyszíneken, tehát meleg van az állampolgároknak és a munkahelyen is, meleg van kint mindenkinek. Ezt az időszakot még túl kell élni, és most inkább arra kell figyelni, hogy úgy teljen ez a hőhullámos időszak, hogy emberek ne sérjenek és ne legyen probléma velük.
2: Persze, igen. Súlyosabb bűncselekményről kell lebeszámolnunk.
3: Júliusban volt egy olyan cselekményünk, amit azért érdemes elmondani, hiszen nem voltunk most és nem beszéltünk róla a rádióba. Volt július első heteiben egy rablás, ahol egy idős hölgyet támadott meg egy ismeretlen személy Cegléden, letépte a táskáját, olyan intenzitással történt maga a cselekmény elkövetése, hogy az idős sértettünk az elesett, és így vitte a táskát és az értékeit az elkövető. Tekintete arra, hogy ezt rablásnak minősítettük.
2: Abszolút.
3: Így megfelelő előbedobással, megfelelő energiával sikerült nagyon gyorsan felderíteni, illetve a kamerakutatás keretében sikerült felvételek alapján felderíteni, hogy ki volt az elkövető. Az ő elfogása megtörtént, jól ismert ceglédi lakos, hiszen már korábbi bűncselekményben azért már volt őnek is szerepe, és megtörtént a letartása, illetve mivel minden adott ahhoz, hogy eredményesen befejezzük az eljárást, így egy hónapon belül sikerült is befejezni, küldjük az ügyet az ügyészségnek vádemelési javaslatra. Azt, hogy az ügyészség utána mit tud elérni a bírósággal, hogy mikor lesz tárgyalás, hát ez már majd a jövő zenéje. Mi nyomozási szempontból megtettünk mindent annak érdekében, hogy minél hamarabb befejezzük ezt az ügyet.
2: Igen. No, hát akkor ez itt talán rendben lesz, és egy darabig ez az úriember nem fog zaklatni senkit, hogyha minden jól megy. És ha már itt a melegnél is, igen, parancsolj.
3: Bízunk benned, de azért azt még hozzátenném, hogy úgy nem beszéltünk róla az elmúlt időszakban, de az ott a jó szokásunkat azért azt megtartjuk, hogy most már több mint 10 éve nálunk nincsen ismertes rablás. Minden rablót sikerült felderíteni és elfogni. Ez csak egy olyan kis figyelem felhívás, hogy aki esetleg úgy gondolja, hogy Cegléden jó dolog ilyet elkövetni, ne tegye, rossz gondolat, mert meg lesz, mert meg fogjuk és be fogjuk csukni, hiszen minden rablónkat sikerült elfogni és letartozni.
2: Ez így igaz, így van.
3: Tehát szabad lábon nem hagytunk rablót.
2: Igen, ezt már nem egyszer elmondtuk, és felhívjuk rá a figyelmet valóban. Ettől függetlenül nyilván az állampolgárok, a böcsületes állampolgároknak pedig az a feladat, hogy egy picit jobban vigyázzanak értékeikre, és picit jobban vigyázzanak magukra is. Ha már itt a 40 fokokat emlegettük, ugye, hát ilyenkor például a közlekedésben is vannak veszélyek, országos médiumokban is hallottunk erre figyelmeztetést, hogy azért amikor beülünk az 50-55 fokos autóba, hát ilyenkor azért a reflexek nem úgy működnek, és az emberek egy kicsit elővigyázatlanabbak lehetnek. Ennek ellenére a múlt heti baleseti statisztika viszonylag jónak mondható, hiszen egyetlen egy balesetről kell beszámolnunk, és szerencsére súlyos sérültje ennek sem volt. Jól tudom, ugye?
3: Gábor, jól tudod, mindent elmondtál.
2: Igen.
3: Gyakorlatilag mit, nem tudok mit hozzáfűzni, szépen beszámoltára, köszönöm szépen, igen, így történt. Egyetlen egy könnyű sérülésre járó balesetünk volt az elmúlt héten, ez is figyelmetlenség miatt volt, két gépkocsi ütközött egymással, ha ez nem történt volna meg, akkor elmutattuk volna azt, hogy nem történt az útjainkon baleset, és nem sérült meg senki, de ezt most nem mutatjuk el, így most mindenről szépen beszámolta a rádió hallgatóinak, köszönöm szépen.
2: Igen, és azért tényleg annak tükrében, hogy azért az országos hírekben hallani arról, hogy az ország más területein azért szép számmal voltak sajnos ilyen hasonló esetek, még akár súlyosabb sérüléssel járó balesetek is. Ahhoz képest akkor itt Cegléd és környéke ilyen szempontból jól vizsgázott.
3: Így van, és nagyon komoly, tehát azt is hozzátenni, hogy nagyon komoly balesetek voltak. Szerencsére Ceglédet elkerülte ez a fajta hullám, tehát itt nem kellett arról beszámolnunk, hogy mit tudom én, tömeges karambol vagy életeket követelő karambol volt, tehát ilyen nem volt. Attól függetlenül azért egy ember megsérült, hiszen egy könnyű sérülés kellett a baleset során. De talán eljutunk oda, hogy ezt is majd egyszer elmutatjuk megint, hogy nem volt ilyen, nem volt olyan, hogy megsérült volna valaki egy hét alatt. Azért az egy jó eredmény lenne.
2: Bizony. Hát bízom benne, hogy azért még ebben az évben egyszer, kétszer, háromszor összejön egy ilyen is, de ennél nagyobb baj sose legyen, mint ami most volt.
3: Tegyük hozzá, hogy ugyanakkor nem csökken azoknak a száma a közlekedési részvevőkben, akik kritikusak és akik oda kell figyelni. Ilyen például a rolleresek, ilyenek a kerékpárosok, a motorosok, hiszen emlékszel, hogy heteken keresztül mindig volt olyan, nem egy, nem kettő, hanem több sérülés keletkezett, és az szinte mindig abban adódott, hogy vagy kerékpáros ütöttek el, vagy kerékpárosok ütköztek egymással, vagy rolleros, vagy motoros, tehát ők azok, akik a legsérülékenyebbek az ilyen esetekben.
2: Hogyne.
3: És nem hiszem, hogy jó. Most meleg van, de nem hiszem, hogy a nagy melegre való tekintettel csökkent volna az ilyen közlekedésben résztvevőknek a száma, hiszen továbbra is látom, hogy közlekednek az útjainkon. Ugyanakkor lehet, hogy ez olyan, mint a nagyon nagy hideg a téli időszakban, amikor nagyon éges az út, jobban figyelnek az emberek, és akkor így csökken a cselekmények száma. Most is lehet, hogy mindenki érzékel, hogy meleg van, oda kell figyelni, mert nem jó ez így, óvatosan kell közlekedni. Lehet, hogy ez az eredménye annak, hogy most éppen nem volt ilyen kiemelkedően sok balesetünk, de remélem, hogy ez így marad a következő hetekben.
2: Úgy legyen. Na hát köszönjük szépen.
3: Nem a hőhullámba reménykedek, hanem abból, hogy odafigyelünk a közlekedés során.
2: És az hát, ha megmarad majd a hőhullám után is ez a figyelem, ez lenne a legjobb. Ha már úgy megszoktuk, hogy odafigyelünk, akkor talán úgy is maradunk, és figyelmesebben közlekedünk.
3: Szeretném kiemelni, hogy nem csak a embereknek odafigyelni, hanem mindenki felelős állattartó, tehát oda kell figyelni a házi állataira,
2: hogy
3: is, kimondottan a kutyákra, macskákra, de a köztetlen a madaraknak is, hogyha raktunk ki egy tálvizet. Nekem is az erkélyem ki van rakva most egy tálvíz, de járnak a galambok, meg a prosdafarkulak itt az erkélyem
2: kisnak,
3: és itt ülődnek a vízben. De volt már talán is intézkedésünk olyan állattartóval kapcsolatban, ahol a kutyának nem volt megfelelő a tartása, és intézkedni kellett. Tehát figyeljünk oda, azt meg szerintem aranyszabály, már mindenki betartja, hogy nem, hogy gyermekhez vagy felnőtt személy, de semmilyen jószágot és állatot sem hagyunk bent az autóban.
2: Napon nem szabad, nem szabad. Nem jó, mert pillanatok alatt tényleg 50 fok fölé emelkedik a hőmérséklet egy egy ilyen zárt autóban, főleg, hogyha napon áll, ez nem játék, tehát erre oda kell figyelni. Úgyhogy tartsák be ezeket a kis szabályokat, és higgyék el, sokkal kevesebb baj lesz, és mi pedig majd nem tudom, miről fogunk beszélgetni, a ókori keleti filozófiáról, vagy valamiről, mert hogy nem kell sem bűncselekményekről, sem balesetekről beszámolnunk, de ez csak egy távoli álom. Minden esetre ezeket a friss és fontos információkat köszönjük Karasz Csabának, és akkor találkozunk legközelebb is, és reméljük, hogy több dologról akkor sem kell majd szólnunk. Csaba, köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusz Gábor!
2: Szervusz! Szeglét Rádió!

0: kedves hallgatók, rögtön, de azonnal már is folytatjuk a friss infókkal a jó reggel Ceglédet, aztán térek vissza majd a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Érkezik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos

0: 2023, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Végső szakaszába jutott a hormozi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi biciklipályát, a 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kezdést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor a megszokott módon, őt pedig Vörös Nádi követi. Reklámok után Zola énekel, aztán jövök vissza, programokat ajánlok, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Nem szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Cegédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: S hallgatók, tisztelettel jelentem, a Jó reggel Ceglének vége. A plusz minusz kettő indul hamarosan, pár perc múlva mutatom, hogy mivel. Azonnal Alex Warren énekli a Fever Dream című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kult.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdélyi házi buli lesz Boldogkőváralján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét kétnapos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes, szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlavli régiót. A helyi olajfinomítóban tűz keletkezett. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdélyi házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerő helyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a plusz-mínusz kettőt a kiváló közös ismerősökkel. Hamarosan visszatérek a lapszemlő.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az, a Bajcsi Zsilinszky tér 3. Amperászám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszegi gyógyszertár a Bajcsi Zsilinszky tér 3 alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
6: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldallal. A születésnapját ünnepelte Flor Tomi, aki már csak egyetlen évre van attól, hogy belépjen a 40-esek táborába. A zenész azonban szemmel láthatóan egyáltalán nem bánja az idő múlását, a karrierje továbbra is sikeres, a magánéletben pedig végre megtalálta azt a nyugalmat, amelyre hosszú ideje vágyott. Flor néhány évvel ezelőtt döntött úgy, hogy maga mögött hagyja a főváros nyüzsgését, és a Balaton közelében, Balaton akaratja környékén vásárol egy családi házat, ahol valódi otthonra lelt a festői környezetben. A medencés ingatlan a nyári hónapokban különösen nagy kincs, ha éppen nincs kedve a Balaton hűsítő vizébe csoppanni, bár van benne víz, ugye? Saját kertjében is élvezheti a napsütést, ráadásul a tágas udvar kiváló helyszíne a baráti összejöveteleknek és a nyári partiknak is. Nem is volt kérdés, hogy az idei születésnapját is itt ünnepli. A közeli barátok társaságában meghitt hangulatban köszöntötték fel az énekest, akit természetesen egy látványos születésnapi tortával is megleptek. A közösségi oldalán megosztott pillanatok alapján remek hangulatban telt az ünneplés. Flor pedig láthatta, minden percét élvezte. Bár hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik az életkorát tekintve, úgy tűnik, soha nem volt még ennyire kiegyensúlyozott és elégedett az életével. Csúszik a jövő, egyre közelebb, de együtt sose leszünk öregek, fogalmazott posztjában az elész, a blik.hu oldal, tehát Flor Tomival is foglalkozik. Maradunk a Bliknél és maradunk születésnapnál. Hihetetlen, milyen gyorsan repül az idő, már 12 éves lett Ördög Nóra és Nánási Pál fia, Venci. A műsorvezető és a férje természetesen idén sem hagyták szó nélkül a jeles napot, és egy igazán meghitt nyári hangulatú családi ünnepléssel tették emlékezetessé a fiúk születésnapját. A család ezúttal is Balaton akaratját gyűlt össze, ahol a vakáció gondtalan pillanatai tökéletes hátteret biztosítottak az ünnepléshez. A napsütés, a fürdőruhás lazítás és a balatoni nyár hangulata sem maradhatott el, ám a születésnap legfontosabb kelléke természetesen itt is és ezúttal is a torta volt. Venci egy igazán különleges édességet kapott. A desszert egy amerikai stílusú palacsinta tornyot idézett, melyet bőségesen megraktak friss gyümölcsökkel, a tetején pedig természetesen ott sorakoztak a gyertyák is. A meghitt családi pillanatokat ezúttal is megörökítették. Ördög Nóra Instagram oldalán több fotót is megosztott az ünneplésről, amelyekből jól látszik, milyen felszabadult és szeretetteljes hangulatban telt a nagy nap. A képekhez Ördög Nóra mindössze ennyit írt: nyári gyerek. Velük is foglalkozik tehát a blik.hu felület.
0: Szeglét Rádió.

0: Cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalon foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a lapszemlében. Müller Péter a decemberben a 90. születésnapját ünneplő író az élete szinte minden fontos mozzanatáról mesélt. A háborúk, halálközeli élmények, közel 70 év szerelem és a legnagyobb veszteség mind-mind olyan tapasztalatok, melyek mély nyomot hagytak benne, mégis megőrizte az életkedvét és a derűjét. Az író szerint a hosszú élet titka nem más, mint boldogan élni és vidáman meghalni, ami annyit jelent, hogy elrontottuk az ördög számításait. Az élete során számos nehézséggel kellett szembenéznie, ám soha nem veszített el az optimizmusát, és még a kórházi időszakokra is szeretettel gondol vissza, hiszen ott is barátokat szerzett. Müller Péter életének egyik legmeghatározóbb eseménye az 1956-os forradalom volt, amikor súlyosan megsérült és halálközeli élményt élt át. 1956-ban szétlőtték a combcsontomat. Nem sokkal később kiléptem a testemből, egy vérben úszó férfit láttam magam előtt, majd odarant hozzám egy nő, aki bemonszolt a legközelebbi kórházba. Ott újra életet leeltek belém, neki köszönhetem, hogy most itt ülünk és beszélgetünk, emlékezett vissza az író. Ugyanebben az évben találkozott az élete szerelmével, Ágnessel, akivel közel 70 éven át voltak házasok. A kapcsolatukban minden benne volt, szenvedély, nehézségek és az egymás iránti mély tisztelet. Az utolsó években Ágnes állapota súlyosan romlott, tolószékben majd ágyba kényszerült, de Müller Péter mind végig vele maradt. Nagyon sokat szenvedett, értelmetlen és méltatlan volt a létezése, de még ebben az állapotában is rengeteg mindent meg tudtam vele beszélni, mondta. Amikor eljött a búcsú ideje, együtt imádkoztak azért, hogy Ágnes békében távozhat.

0: nem akarok veled élni. Ez a mondat mélyen megérintett, és arra ösztönözte, hogy változtasson. Müller Péterrel is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal.
1: FM 92 Ősz. Szeglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó idegfront. A napos időszakok a többfelé zavarhatják felük, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.

0: Énekli a nekünk I Just Might című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
7: Tejszínes eperleves, A menő rakott kelkáposzta, B menő paprikás krumpli galuskával és kovászos uborkával, C menű sajttal töltött padlizsán rizssel és tartármártással. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
8: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
9: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
10: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
11: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
12: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
14: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. A BKK hosszabb üzemidővel szállítja az utasokat szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamentülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Sólyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Zavartalan a hazai bankszektor működése a fokozott energiatakarékosság idején is, közölte a Magyar Bank Szövetség. A pénzintézetek többféle módon is csökkentik fogyasztásukat, és arra ösztönzik ügyfeleiket is, hogy tudatosan tervezzék meg banki ügyeik rendezését. Érdemes igénybe venni például a gyors és kényelmes digitális csatornákat. A munkanap áthelyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégeken megszokott hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Szudánban a háború és a klímaváltozás miatt veszélybe kerültek az afrikai ország ősi piramisai. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő több mint 200 piramis a korunk előtt 8. és 4. század között épült. 3 éve zajlik a világ legsúlyosabb humanitárius válságát okozó polgárháború. Emiatt széthullott az állagmegóvást végző szakembergárda, a klímaváltozás pedig visszafordíthatatlan pusztítást végez az építményekben.
2: Az idő időjárásról.
14: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttet és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz-minusz kettőt a dalokkal. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt. Tartsanak vele.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a Lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Cegédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyháza közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

92-től. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottója az, hogy ne hagyd, hogy elhatalmasodjon. Hogy miért ez az? Ez hamarosan kiderül. Kos, ma akkor teszed jól, ha kimaradsz egy vitából, amelynél komoly esélye van annak, hogy aktív veszekedésé fajul. Tanúsíts önmérsékletet még akkor is, ha erőtted valaki szájából olyasmi hangzik el, vagy olyan dolgokat ír, ami igazán felháborít. Nem valószínű ugyanis, hogy képes lennél ezután uralkodni magadon. Bika, ma igyekez figyelmen kívül hagyni a körülötted fortyogó vitákat, még akkor is, ha ezek közül egynél különösen magasra csapnak.

0: magad iránta. A kérdés az, hogy figyelembe akarod-e venni mások véleményét, vagy pedig a saját magad által megkeresett pénzt inkább arra költenéd, ami örömet okoz. Oroszlán, ma frusztrációt okozhat benned az, hogy valami nem igazán akar úgy sikerülni, mint ahogyan azt megálmodtad, vagy az erőfeszítéseid eredménye késik túl sokat. Mindez pedig meggondolatlan cselekedetre csábíthat, így most légy nagyon körültekintő, nehogy egy hiba miatt inkább csak hátráltasd végül a dolgokat. Szűz! Ha túl sokat dolgozol, sok feladatot válasz, akkor nem csoda, ha ingerültebb vagy az átlagosnál. Ma azonban ez a hangulat a környezeted egy jó részére is igaz lehet, így igyekezz fékezni a nyelvedet, mert egy amúgy ártalmatlanak gondolt csípős megjegyzés is olyan lehet, mint egy szikra a gáztelepen. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden.

már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, ma tere lehetsz energiával, de közben felfokozott idegállapotban is lehetsz, így érdemes levezetned úgy a benned keletkező feszültséget, hogy azzal ne okoz problémát az emberi kapcsolataidban. A legjobb pedig erre a sport. Már egy fél óra kocogás vagy séta is csodát tett veled ma, 20 cipőt és indulás. Skorpió, ma az okozhat benned és a kapcsolataidban feszültséget, hogy egy fontos feladatod és egy magánprogramot ütközik egymással, mivel azonban két helyen nem lehetsz egyszerre, választanod kell. Tedd meg, de közben mérlegelt, hogy melyik új adat harapva érzed majd kevésbé a fájdalmat. Nyilas, ma zavaró híreket kaphatsz, és ez dühöt, idegességet okozhat benned. Nagy lehet benned a kísértés arra, hogy mindezt a közvetlen környezeteden vezesd le. De okosabb lenne, ha megoldanád az ügyet magadban a természettel. Tűnj hát el a világ elől egy órára egy kis mozgásra, mire visszaérsz, mintha kicseréltek volna. Bak, ma elfoghat a szorongás, melyet talán egy álom vagy egy napközben érkező hír okozhat, de az is lehet, hogy nem is lehet pontosan beazonosítani a kellemetlen érzésed forrását. Ne hagyd, hogy a depresszió elhatalmasodjon rajtad, vedd számba a tényeket magad körül, tekintsd át a valós helyzetet és a jövőd várható alakulását is, ugye, hogy nincs is miért igazán aggódnod. Vízöntő, ma lehet, hogy egy számodra fontos személy sokkal ingerlékenyebb lesz a megszokottnál, ami behatárolja a lehetőségeidet vele kapcsolatban. Ne próbáld hát erőltetni a dolgot, és talán arra sincs szükség, hogy megpróbálj segíteni neki. Hagyd, hogy egyedül oldja meg a saját problémáját, és elérje ő maga, hogy jobb kedvre tudjon derülni. És végül halak, mára talán egy kis rád égett néhány feladat, és elképzelhető, hogy úgy érzed,

Ennek összecsapni a hullámok a fejed felett, pedig igazán könnyen tud segíteni magadon. Szüntesd meg azokat a lehetőségeket egy időre magad körül, melyek folyton elvonják a figyelmedet, és koncentrálj csak is a munkádra. Hamarabb elvégzed, mint hiszed. Már ezt üzenték a csillagok.

0: kiderül a képen. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felük, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos szélökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: utazást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az Ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. Több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatal fák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig aljnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigén hiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a tápláló víz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapát helyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat, az ebédhez. Folytatjuk dalokkal, slágerekkel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel. És foglalkozunk nem sokára a mai nappal, azaz augusztus 6-ával csütörtökkel. Ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Cegédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek változatosan.

Május 6-a van a mai napon, a Berták és a Bettinák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönheti Géza és Csobán nevű ismerőseiket is. A Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina a Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei fordulókkal. Tartsanak vele!

0: is folytatjuk születésnapos zenésszel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 45 éve bemutatták a Sztárcsinálók című rockoperát. Szövegét Miklós Tibor írta, a zenét Várkonyi Mátyás szerezte. Ősbemutatója egyébként a győri sportcsarnokban volt. Az ősbemutató hatalmas sikert aratott, leginkább Szolnoki Tibor Nero alakítását dicsérte a szakma. 56 éve háború ellenes rockfesztivált tartottak, ahol fellépett Janis Joplin, Paul Simon, a Steppenwolf és Johnny Winters. 53 éve autóbalesetet szenvedte Stevie Wonder, ahol elvesztette a szaglását, és egyébként 4 napig kómában feküdt. 74 éves Balázs Klári, fonogram és Emerton díjas énekesnő, többi 4 évtizedes pályafutása áll a háta mögött, az már lehet, hogy egy kicsit több is, de azt se kell talán mondanom, hogy férje Korda György énekes, hivatalos névként a második férjevezeték nevét viseli, míg művésznévként az első férjét tartotta meg. Tetszik érteni? A lényeg az, hogy Balázs Klári ma ünnepel, Isten éltesse. Na és 54 éves ma, Jerry Halliwell angol énekesnő, a Spice Girls volt tagja, írónő. A Spice Girls minden idők egyik legsikeresebb lány együttese. Tagjai Melanie Brown, Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm és Jerry Halliwell. A feminizmus harmadik hullámának kibontakozása idején kerültek rivalda fénybe. A dalaik szövegei gyakran emelték ki többek között a női önállóságnak, függetlenségnek, erejének, illetve az egymás iránt tanúsított szolidaritás fontosságát. Hozzájuk fűződik a Bikini Kill Punk Rock banda által 91-ben kitalált Girl Power szlogán bevezetése a szélesebb köztudatban. 1996 nyarán írták alá a szerződést a Virgin kiadóval, és adták ki az első kislemezüket, a Wannabe-t. Ezzel a 90-es évek teeny pop úttörői lettek a Take That-tel és a Backstreet Boys-szal. Első lemezük a Spice, amely november 4-én jelent meg, több mint 23 millió példányban kelt el világszerte. A formáció menedzse Simon Fuller volt. Annak idején az együttes minden tagjának egy magazin, egy-egy alias nevet adott, melyet a média és az együttes tagja is egyaránt elfogadtak. Melanie Brown volt Scary Spice, Victoria Beckham Posh Spice, Emma Bunton Baby Spice, Melanie Chisholm Sporty Spice, és Jerry Halliwell, a születésnaposunk Ginger Spice. Utána részem állítólag ez a csapat még létezik. Volt azért egy-két év szünet. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ők jönnek.
1: Cegléd Rádió FM

0: kell említenünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön. 10 évvel ezelőtt hunyt el Lauksz József, rock és jazzdobos könyvkiadó, az Omega és az LGT együttesek alapító tagja. Már kisiskolás korában dobolt különböző jazz zenekarokban. 1960-ban a Benko Dixieland Band tagja lett korengedménnyel. 1962-ben alapító tagja volt az Omegának, ahol egyetlen szerzemény fűződik a nevéhez, a Kérges kezű favágok című instrumentális dal. 1971-ben Presser Gáborra kiváltak és megalakították a Lokomotív GT-t. 76-ig volt a zenekar dobosa. Később diszidált Los Angelesben telepedett le, miután elvált Adam és Annától. Először csupán 85-ben látogatott haza, majd a 90-es évek elején végleg hazatelepült. Reggelig sorolhatnám a sikereit. 2016. augusztus 6-án hunyt el szívbetegségben. 2016. augusztus 17-én katolikus szertartás szerint Marton Zoltán László, a Szent István Bazilika káplánja búcsúztatta az óbudai temetőben. 10 évvel ezelőtt hunyt el tehát Lauksz József, szóba került az LGT, úgyhogy ez a formáció következik itt a Ceglét Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kettős ismerőseivel, előtt azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó idegfront, a napos időszakok a többfelé zavarhatják fel, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órája.

0: maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albert Hirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Hirsán augusztus 5-től 8-ig. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Tetőzik a hőség, még több mint egy hónapig ki lehet tölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Dunapaksnál a hétvége óta 10, ezen belül az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, a víz hőmérséklete csak nem 28 fok. Az atomerőmű a lehetséges 2000 megawatt helyett jelenleg 230 megawatton termel, olvasható a kormány.hu oldalon. A Balaton átlag vízállása 1 cm-rel csökkent, a Velencei tó vízállása ezúttal nem változott, de így is 24 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Csökkent a fővárosban a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest az első féléves adásvételi adatok alapján, közölte az egyik piacvezető ingatlan iroda. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az agglomerációban egyre többen kerestek ebben az ársávban ingatlant. Szakértők szerint a tendencia mögött a többi között az olcsó Pest megyei négyzetméter ár állhat. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy a pénzt és ékszereket is adja át nekik. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Szombaton kezdődik a 25. Hétrét Ország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül, zivatarok közelében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
8: Közlekedési információk.
9: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azon a dalokkal, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Olyannyira, hogy ebben az órában ezeké a muzsikáké lesz a főszerep. Na, szóval jönnek a dalok, aztán a friss, hasznos információk, programajánló, szólok majd az időjárásról. Mindenképpen maradjanak velem.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszegi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őstények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakok a többfelé zavarhatják fel, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5.

0: Hamarosan a címe Back to You, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Ma tetőzik a hőség. Stabilan üzemel a paksi erőmű blokkja. Megrongálták a Bori Radnóti szobrot. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormány főközösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel, Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhoz a megyenletes marad és esetlegesen több lett vizet is átengednek. Orbán Anita emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Bújdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Hozzátette, arról még zajlanak az egyeztetések, hogy az államfőjelöltjüket hogyan mutatják be. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozta a költő szobrát, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. Második világháborús repeszgránátot találtak a Fejér megyei Kislángon. A német robbanószer a főutcában egy parkoló építése közben került elő. A rendőrség 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami az orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A gránátot egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni. Rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a 2-es metró vasárnap délelőtt előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Délig az Ős vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz viszi az utasokat.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Holnaptól mérséklődik néhány fokot a hőség.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerő helyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, mert hogy mindjárt jön egy beszélgetés, hamarosan kiderül mi a téma. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ahogy korábban ígértem, már is jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: FM 92 Ceglédi Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a könyvtárba, a Ceglédi Városi Könyvtárba látogatunk el, képletesen, természetesen, hiszen a könyvtár intézmény vezetője, Kabdeboladik Lívia látogatott el igazából hozzánk ide a Ceglédi Rádió stúdiójában. Nagy szeretettel köszöntelek, Lívia, szervusz.
3: Szervusz Gábor, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Na hát, hogy érzitek magatokat ebben a kellemes 40 fokban?
3: Hát melegünk van, bár hozzáteszem, hogy azért természetesen a felhívásnak megfelelően eko üzemmódban, de kénytelenek vagyunk klimatizálni a helyiséget.
2: Persze.
3: Nem csak azért, hogy a kollégák tudjanak nyugodtan dolgozni napi 8 órában, hanem azért is, mert hogy szeretettel várjuk azokat, akik kicsit a nagy meleg elől szívesen hűsölnének nálunk a könyvtári terekben.
2: Persze.
3: Úgyhogy ezért is biztosítjuk számukra is ezt a kellemesebb, nem túl hideg, de kellemes hűs klímát, illetőleg vizet biztosítunk számukra. Úgyhogy amellett, amik a hagyományos könyvtári szolgáltatásaink.
2: Hát ezeknek is menni kell. Nincsen igazi nyári szünet ott, ugye?
3: Tehát... Nincsen, illetőleg lesz egy nagyon-nagyon rövid zárvatartási időszakunk egységesen, méghozzá augusztus 17-től ott a 20-áig tartott.
2: Hát az nem egy hosszú időszak.
3: Nem, igen. Igazándiból csak 2-3 napot érint ez a zárvatartás.
2: Igen.
3: Az igazság, hogy igény van ránk, és én ennek nagyon-nagyon örülök, és a kollégák is, mert hogyha nem vagyunk nyitva már hétfőn, ugye hétfőnként zárva vagyunk, és akkor az azt jelenti, hogy kedden gyakorlatilag megrohamoznak bennünket, úgyhogy mint a várvédőkkel, hogy álljunk a sáncon, de nagyon örülünk neki, mert ez azt jelenti, hogy van igény a könyvtárra, van igény az olvasásra, szeretnek olvasni, akik hozzánk járnak, és nagyon örülök annak is, hogy a szabadságolások ellenére az, hogy sokkal kisebb létszámmal működünk ilyenkor, július-augusztus hónapban, azért igyekszünk megoldani, és sikerül megoldani azt, amit egész évben, hogy folyamatos legyen az új könyveknek a rendelése, érkeztetése.
2: Igen, nagyon
3: büszke vagyok arra, ezt mindig el szoktam mondani, és bocsánat, aki többször hallgat bennünket, és unja már egy kicsit, hogy, de tényleg azt gondolom, hogy fontos még mindig elmondani, hogy könyvesbolti kínálatunk van.
2: Aha.
3: Tehát, hogy az új megjelenések, azok nálunk is elérhetőek.
2: Már ott vannak, igen.
3: És ez nyáron azért nehézséget jelent itt a szabadságolások miatt, úgyhogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincs mindig, vagy nem fő mindig a fejünk amiatt, hogy tudjuk ezt megoldani, de még most is sikerül megoldanunk azt, hogy mindig legyen olyan gyűjteményszervező, gyarapító kolléga, aki tudja a könyveket, könyvek beszerzését intézni, érkeztetni, hogy ott legyenek
2: persze,
3: az új könyvek.
2: Persze, hogyha a szerdán megjelenik egy könyv, és csütörtökön még éppen nincs nálatok, azért az nem egy tragédia.
3: Így van.
2: Akkor majd jövő héten ott lesz.
3: Igen, de viszonylag, tehát tényleg hamar. Aki jár hozzánk, az pontosan tudja, hogy hamar. És hát itt fontos azért elmondani azt is, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy hozzánk csak úgy érkeznek a könyvek. Tehát, hogy nekünk semmi dolgunk nincsen, csak kiadni a már készen érkező könyveket, és csak be kell tennünk a polcra, és onnan leemelni. Ez egyáltalán nem így van, hanem a teljes gyarapítást, az éves gyarapítást, azt minden városi könyvtár saját maga kell, hogy megszervezze. Úgyhogy természetesen mi is az év elején megnézzük, megvizsgáljuk azt, hogy milyen ütemben, hogyan fogunk gyarapítani, hány százalékban legyen a részlegek közötti elosztás. Tehát tulajdonképpen készítünk egy nagyon szép gyarapítási tervet, és egész évben ehhez tartjuk magunkat, ezt követik a kollégák. És ami még nehézséget jelent, hogy rengeteg könyv jelenik meg. Tehát óriási. Igen, az, ilyen értelemben igen, de úgy értettem azt, hogy nehézség, hogy régebben mondjuk nem csak, hogy kevesebb könyv jelent meg, hanem azokat a könyvtárosok egy gyűjteményes kötetben nagyjából a várható megjelenéseket megkapták, és semmi más dolguk nincsen. Mondjuk ezelőtt még, hát olyan 10 évvel ezelőtt is talán
2: ez még így
3: működött. És átlapozgatták ezt a kis kötetet, ott bejelölgették, hogy mire van szükség, szükség, egyetlen egy helyről meg lehetett mindent rendelni, és akkor ez így egy kicsit viszonylag egyszerűbb volt.
4: És ez miért szűnt meg?
3: Ma már nem így működik, hanem a kollégáknak kell figyelniük a könyv megjelenést, a piacot kvázi.
4: Nyilván már az interneten keresztül.
3: Hát igen, persze, természetesen igen. Nincsen már ilyen kötet, ami kézbe fogható. Úgyhogy figyelni kell, hogy mikor mi jelenik meg. Előrejelzik a kiadók, tehát már hónapokkal előre lehet
4: az
3: tudni,
4: jó,
3: hogy,
4: azért, igen.
3: Hogy mi várható, és akkor már tudunk ezekre előrendelést biztosítani, de hát ez egy plusz munka, az tény, hogy oda kell figyelni, és hát különösen, amikor nagyobb könyves események vannak, akkor tudják azért már a kollégák, hogy ott egy nagyobb arányú megjelenés várható, most például már ilyen lesz a Budapesti Nagykönyvfesztivál ősszel, tehát most már érdemes figyelgetni, előrendelni az őszi könyves kínálatot.
4: Hú, nagyon jó. A nyár inkább az ilyen rendezgetések, háttérmunkák ideje, tehát gyanítom azt, hogy sokan elmennek nyaralni, családostól, stb., tehát nem olyan, mint mondjuk októberben például a
3: nem
4: látogatottság.
3: Ugye? Hát azt kell mondanom, hogy vannak kiemelt napjaink a látogatottság terén, amik például a KED, az egy ilyen nap, ami az őszi vagy a tavaszi napoknak megfelelő.
4: No,
3: tehát semmivel sem apad, de a többi nap az valóban azt érezzük, hogy egy kicsit visszaesés, mondjuk egy tavaszi, vagy egy őszi.
4: Munkára, ugye?
3: Igen, részben háttérmunkák zajlanak, már amennyire tudjuk ezt megoldani, bezárás nélkül, és úgy, hogy nagyon kevesen vagyunk. És ami még nagyon fontos, hogy két irányba működik ilyenkor a munka. Egyrészt átbeszéljük a már lezajlott eseményeket, annak a tanúságait, hogy a jövőre nézve miket kell majd figyelembe vennünk, például a nyári táborokkal kapcsolatos dolgok ilyenek. Másrészt pedig már azért nagyon aktívan készülünk az őszre. A szeptembernek már csak a finom hangolása zajlik ilyenkor, tehát igen. Azoknak a rendezvényeknek már azért készen kell, hogy legyenek. Gyakorlatilag már az őszi, októberi országos könyvtári napokra készülünk. Ilyenkor ennek is már összeállt a tervezete, és hát gyakorlatilag folyamatosan az év végéig már állítjuk össze a programjainkat.
4: Muszáj előre látni, persze.
3: Igen, abszolút. És hát közben zajlik a jelen is, tehát nem csak a múlttal és a jövővel foglalkozunk, hanem hogy mi minden van a jelenben. Ilyenkor egy kicsit azért aktívabb talán a gyermekkönyvtár részlegünk, mert ott még mindig vannak programok, ami például nem zajlik a felnőtt könyvtárban, tehát ott már nincsenek klubok vagy rendezvények.
4: Hát ilyenkor ott van egy kis szünet, igen.
3: De a gyermekkönyvtárunk az rendkívül aktív, például minden szerdán ugyanúgy várjuk a szülőket, gyerkőcöket, mesevár foglalkozásra délelőtt 10 órától, úgyhogy ez ugyanúgy működik. Akkor amit feltétlen szeretnék megemlíteni, hogy nem is tudom most már hanyadik éve, de szerintem legalább a harmadik vagy negyedik éve hirdetjük meg az állatbarát olvasó kihívást.
4: Nice.
3: Ez azért különleges, mert annak idején elnyertük az állatbarát könyvtár címet, ami azt jelenti, ezt az állatvédelmi oktatásért alapítvány osztotta nekünk, azt jelenti, hogy mi kiemelten foglalkozunk az állatvédelemmel, a felelős állattartással, illetve az állatokhoz kapcsolódó szakirodalommal, nyilván gyerek, tehát nem annyira
4: persze,
3: tudományos
4: igen,
3: jellegű, hanem gyermekismeret terjesztő könyvekkel, és ehhez kapcsolódik ez a kihívás programunk egyébként ehhez a címhez. Egész évben, még akár most is lehet csatlakozni ehhez a kihíváshoz a gyerkőcöknek, egész évben minden hónapban tematikus ajánlással és ahhoz kapcsolódó könyves kínálattal várjuk a gyerekeket. Most az augusztusnak a témája a cicák,
4: igen.
3: Tehát fókuszban vannak a cicák, és mindenféle szép és szakirodalmat kínálunk ilyenkor, és aki legalább 10 könyvet az év folyamán elolvas, és a kis pecsétgyűjtő albumába megkapja ezért a pecséteket, ő az év végén sorsoláson vesz részt, és ajándékokat osztogatunk, úgyhogy ez egy nagyon népszerű
4: nagyon
3: program, úgyhogy ezt tudom ajánlani, hogy még akár most is lehet hozzá kapcsolódni.
4: Ez a kihívás, ez tulajdonképpen behívás.
3: Igen. És szeretném még elmondani, hogy ilyenkor nyáron, ugye nyári nyitvatartás szerint vagyunk, működünk, de ez azt jelenti, hogy szombatonként nem vagyunk nyitva, de most a gyermekkönyvtárunk, ők minden hónapban, nyári hónapban azért egy-egy szombatot kijelölnek, amikor nyitva vannak, és most augusztus 8-án lesz nyitva a gyermekkönyvtárunk, méghozzá nem csak, hogy nyitva vagyunk, hanem egy társasjáték délelőtre is hívjuk azokat a családokat, szülőket, gyerkőcöket, fiatalokat, akik szeretnek társasozni. Ilyenkor kedves régió önkéntesünk, Vég Zoltán van a segítségünkre, és ő vezeti le ezeket a társas foglalkozásokat.
4: Nagyon jó.
3: Úgyhogy azért ott zajlik az élet a gyermekkönyvtárban, tematikus polcokkal várjuk az odaérkezőket, hiszen Csukás István emlékében van egész évben, úgyhogy bizony, van egy bizony. Csukás István tematikus polcunk, ahol lehet mesekönyveket válogatni. A Ludwig programunkban sajnos már nem lehet jelentkezni, azt kell mondanom, hogy olyan sokan jelentkeztek, hogy kénytelenek voltunk lezárni, de ez is egy tematikus polc, az állatbarát, ahogy említettem. És a felnőtt könyvtárunkban is van ilyenkor tematikus polc, méghozzá természetesen nyári olvasmányokkal készülünk külön tematikus polcra, tehát ez azt jelenti, hogy külön válogatjuk az összes olyan könnyedebb nyári, akár szerelmi történet, akár egy kicsit mondjuk egy Agatha Christie gyilkosságos történet, ami nyaraláshoz köthető, vagy skandináv krimi, vagy bármi, ami egy picit a nyárhoz kapcsolódik, ezeket külön válogatva kínáljuk, és akkor ezzel megkönnyítjük a választás lehetőségét az olvasóink. Úgyhogy lehet hozzánk jönni, vinni könyveket, akár nyaralásra, tengerpartra, csak tessék visszahozni.
4: Vigyázni,
3: nehogy ott maradjon a gyönyörű kavicsos fövenyen.
4: Igen, hát mert valószínűleg el se tudják olvasni, akik megtalálják. Jó esélye.
3: Hát ha külföldi, akkor lehet, hogy nem. Szóval, hogy ilyenkor ezzel próbálunk segíteni azért nyáron az olvasóknak, illetőleg folyóiratokat is kölcsönözhetnek. Most már csak a legfrissebb számot nem, tehát mondjuk egy havi lap esetén a júliusit most már lehet kölcsönözni, akár legyen az egy nőklapja, konyha, vagy bármilyen más témában.
4: Na, nagyon jó, hogy tényleg ilyen élénk élet folyik, és aztán majd én szerintem néhány hét múlva jó lenne újra találkoznunk, amikor már az ősz már belátható távolságon belül lesz. Most egyelőre nagyon messzinek tűnik itt a 40 fokokban, de lesz ősz egyébként, tehát a tervek szerint nem marad el, és természetesen állatok is indulnak majd nem csak ezek a úgymond megszokott könyvtári szolgáltatások, hanem majd azok a programok is, amikről érdemes lesz beszélni, hiszen, mint sokszor el szoktuk mondani, a könyvtár nem az a hely, ahol könyveket tárolnak, hanem ennél azért jóval több.
3: És nem, bizony, így van, és az első programunkat már most mondom, de hogyha lesz lehetőségem később jönni, akkor azt nagyon megköszönöm, és örülök neki, de most már a zöld napra készülünk. Nagyon ez évek óta hagyomány a könyvtárban, hogy egy úgynevezett zöld nap ott tart szeptember elején, most szeptember 11-én fogjuk tartani, de már 10-én készülünk hozzá kísérő előadással, úgyhogy lehet zöld napra fókuszálni ilyenkor. Mindenféle ruhaforgó van, tehát ruhacserebere, növénycserebere, zöld tematikájú, élő társas játék, szóval nagyon sok mindennel készülünk erre a napra már most is, de majd a részletekkel akkor ráérünk.
4: Így van, mindenképpen térjünk rá akkor vissza, mert azért ez nem egy mindennapos rendezvény. Hát most maradjunk ennyiben. Emlegetted itt ugye a nyári olvasmányokat, szerelmes regények is akár ebbe beletartozhatnak. Én találtam egy nagyon szép dalt, Peter Gabrielt gondolom ismered, hogy és nem. Remélem, hogy szereted is.
3: Igen.
4: Neki van a The Book of Love, azaz a szerelem könyve című nagyon szép kis dala. Én azt javaslom, hogy hallgassuk most meg ezt, és ezzel köszönöm meg neked azt, hogy befáradtál ide a stúdióba, és várunk akkor néhány hét múlva ősz elején, akkor majd az akkori programokról kicsit részletesebben is szólunk, rendben?
3: Köszönöm szépen, és mi pedig várjuk szeretettel az olvasókat.
4: Kedves hallgatóink, a Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezetője, Kapde Bóladik Lívia volt a vendégem. És akkor most jöjjön a dal. The book of love is long and boring. No one can live.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készlet.

0: azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
0: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Cegédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: azonnal a hírek után, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Ma tetőzik a hőség. Hétfőig lehet köztársasági elnököt jelölni. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az avar és bozott tüzek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Több helyen is bozott tüzek pusztítanak az országban. Tűz miatt kellett kimenekíteni 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat is elértek, mintegy 6 hektárnyi területig. Kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, Kiskunfélegyháza és Kunszállás között pedig az M5-ös autópálya közelében egy tanyai épület kapott lángra. A tűz mintegy 5 hektárnyi tarlót is érint. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, ezentúl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyó kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett már a Maros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Este 8 óráig kamionstoppot rendeltek el. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt.
2: Az időjárásról.
6: Itthon a mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
2: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Itt lesz ez este 6 óráig. Utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi. Most meg a dalok hamarosan, meg én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem! Zeglét Rádió.

maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2020 26. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.
7: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Cegléd Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk a borosonline.hu oldalnak köszönhetően. Egyre több magyar híresség dönt úgy, hogy másik országban kezd új életet. Van, akit a szerelem, mást a karrier, vagy éppen a nyugodtabb hétköznapok csábítottak el hazánkból. Összegyűjtötte a Bors azokat a magyar sztárokat, akik külföldön találták meg az új otthonukat, és úgy tűnik, egyelőre nem is terveznek visszaköltözni. Így van ezzel Parvin Barbie is. Hozzá hasonlóan a hírességek nem féltek mindent feladni a boldogságukért, így teljesen tiszta lappal indítottak egy idegen országban. A sikeres beilleszkedésük és a virágzó kinti életük egyértelműen az bizonyítja, hogy jó döntést hoztak. A rajongókat pedig továbbra is lázban tartja, hogyan boldogulnak kedvenceik a határokon túl. Szóval Parvin Barbie nagyon korán, már tinédzserként nemzetközi irányt vette a magyar divatmodell karrierje, azóta már a világ legismertebb divatházainak kifutóin dolgozik, ezért hosszú éveken át New York és más divatfővárosok között ingázott. A férjével, az amerikai színésszel Dylannel jelenleg Los Angelesben élnek, ahová 2021-ben költöztek, mégpedig Brooklynból. Steiner Kristóf, a Viva TV egykori műsorvezetője 2009-ben hagyta el Magyarországot, előbb Izraelben élt, majd Görögországban nyitott új fejezetet. Egy életmóddal és gasztronómiával foglalkozó vállalkozást működtetnek párjával, emellett könyveket ír és online tartalmakat készít, elmondása szerint a mediterrán életstílus sokkal közelebb áll hozzá. Dancs Anna Mari elképesztő tempóban hódítja meg a világot az operett sztár és férje László. A budapesti operett színház sztárjának és férjének Románia, Magyarország és Olaszország mellett Egyiptomban is van saját otthona. Sosem hagyták el végleg Magyarországot, azonban több laki életet alakítottak ki. Hargitay Baja már évek óta Csehországban él a családjával, a modellként és televízió személyiségként is ismert híresség. Ma már emiatt ritkában szerepel a magyar médiában, de a közösségi oldalain továbbra is nyomon követhetők a mindennapjai. Elsősorban az anyaságra és a vállalkozásaira koncentrál, miközben tudatosan építette fel az új életét külföldön. És végül Gombos Edina, a TV2 egykori műsorvezetője 2015-ben költözött az USA-ba férjével, Alberto Costafredával és a két gyermekükkel. Edina a saját YouTube csatornáján rendszeresen bemutatja a mindennapjaikat Floridában. Velük is foglalkozik, tehát a borosonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is a nemzetisport.hu oldalra foglalkozunk itt a lapszemlében. A rigai út előtti utolsó edzést követően nyilatkozott a Nemzeti Sportnak Efraín Juárez, az Eto FC vezető edzője. Természetesen labdarúgásról van szó. A magyar bajnok a Konferencia Liga selejtezőjének harmadik fordulójában Lettországban játssza az első mérkőzést. A Riga FC kerete jó képességű játékosokból áll, akik rengeteget futnak, tudjuk, nehéz dolgunk lesz. A legfontosabb szempont, hogy szervezettek legyünk, a labdával pedig bátran és gyorsan kell játszanunk, mondta Juárez. A szakember nem titkolta, sok a sérültjük, néhány labdarúgóról csak a mérkőzés előtt derül ki, játszhat-e. Akadnak izomsérülések, gyulladások, melyekről nehéz eldönteni, mennyire komolyak, mennyire lehet ezekkel együtt játszani. Ha nem, arra is fel vagyunk készülve, a bajnok csapat kezdőjéből 7-8-an hiányoznak. Erről is ír a portál. Interjút adott a lapnak Elek Gábor. A bajnoki negyedik Esztergom női kézilabda csapatának edzője elmondta, a visszavonuló Szucsánszki Zita pótása nem lesz egyszerű feladat. A sorsdöntő pillanatokra gondolok, melyekben a tapasztalatával és a tudásával segített minket. Ez lesz a legfontosabb az új idényben, hogy valaki ezt az űrt betöltse. A klub helyzete stabil, csak a munkával kell foglalkoznunk, hála Istennek, mert látva, olvasva és hallva a különböző híreket, ez nagy kiváltság. Elek Gábor tart attól, hogy ami legutóbb a kieső Dunaújvárossal történt, nem egyedi eset. Félek, nem minden csapat tudja majd befejezni az idényt, aminek jelentős következményei lehetnek. Hogy pontosan miről van szó, ez is kiderül a nemzetisport.hu oldalról. 160 kilométert utazott gyerekként Dortmundba csak azért, hogy a fekete sárgákkal gyakorolhasson. A Bünder SV-vel vettünk részt egy tornán, melyen 7 Bundesliga csapat szerepelt, akkor szúrt ki a Dortmund. Meghívtak próbajátékra, leigazoltak. Különleges érzés a fekete sárga mezt viselni. 16 éves koromtól ott is éltem a városban, mondta a lapnak az Újpest korábbi német utánpótlás válogatott togói felnőtt válogatott csatára Amennyido. A megyeri útra a német másodosztályból kieső Münstertől érkezett döntésében sokat számított, hogy Dárdai Pál karizmatikus ember, nagyon sokan ismerik Németországban. Úgy éreztem, nem csak a közös nyelv miatt értjük meg egymást olyan jól. Vele, velük is foglalkozik a sportoldal. Lejátszott első mérkőzését új együttesében Gulácsi Péter. A helyi beszámolók a Levante elleni felkészülési meccs egyik legfontosabb részeként kezelték, hogy a Villarrealban bemutatkozott a magyar kapus, aki nem csak jó teljesítménnyel rukkolt ki, végig is védte a 90 percet. Iñigo Pérez edző rajta kívül csak a középpálya tengelyében játszó Carlos Masiát hagyta fenn végig a pályán. Gulácsi előbb Aissa Mandi lövését hárította reflex mozdulattal, az algériai védőneve onnan lehet ismerős egyébként, hogy a VB csoport körében Lionel Messi az ő vádliára taposott rá büntetlenül. Egy perccel később Brugué közeli fejesét védte a spanyol márka, a következőket írta, Gulácsi zseniális védésekkel jelezte érkezését. Gulácsi Péterrel is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Luliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint. Mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
9: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
10: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!
11: Cegléd Rádió!
1: Friss zenék és egykori kedvencek!
11: Változatosan!
12: Mr. 305 checking in for the remix! You know they had that 75 Street Brazil! Well this year's gonna be called Gaiocho! Que hola Gata, que hola Omega! And this how we gonna do it! Dale!

0: folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó idegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felük, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Gondolkodtam azon a kedves hallgatók, hogy még slágerrel startol a következő felvonás. Ezt a dalt játszom azonnal, a legfrissebb hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Ma tetőzik a hőség. Stabilan termel a Paksi utolsó blokk. Csődbe ment a Robinson Tours utazási iroda. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására, arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A települési ivóvízellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő, egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók.
2: Az időjárásról.
8: A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült néhol gyengén felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet általában 17 és 25 fok között alakul hajnalban, napközben pedig 30-35 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és foglalkozok a mai nappal, augusztus 6-ával. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyháza közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Say hello, yeah, do so.

0: És a Bettinák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönheti Géza és Csobán nevű ismerőseiket is. A Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina a Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei fordulókkal. Tartsanak velem!
1: Rádió. Sok magyar zenével.

már is folytatjuk születésnapos zenésszel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 45 éve bemutatták a Sztárcsinálók című rockoperát. Szövegét Miklós Tibor írta, a zenét Várkonyi Mátyás szerezte. Ősbemutatója egyébként a győri sportcsarnokban volt. Az ősbemutató hatalmas sikert aratott, leginkább Szolnoki Tibor Nero alakítását dicsérte a szakma. 56 éve háború ellenes rockfesztivál tartottak, ahol fellépett Janis Joplin, Paul Simon, a Steppenwolf és Johnny Winters. 53 éve autóbalesetet szenvedett Stevie Wonder, ahol elvesztette a szaglását, és egyébként 4 napig kómában feküdt. 74 éves Balázs Klári, fonogram és Emerton díjas énekesnő, többi 4 évtizedes pályafutása áll a háta mögött, az már lehet, hogy egy kicsit több is, de azt se kell talán mondanom, hogy férje Korda György énekes, hivatalos névként a második férjevezeték nevét viseli, míg művész névként az első férjét tartotta meg. Tetszik érteni? A lényeg az, hogy Balázs Klári ma ünnepel, Isten éltesse. Na és 54 éves ma Jerry Halliwell angol énekesnő, a Spice Girls volt tagja, írónő. A Spice Girls minden idők egyik legsikeresebb lány együttese. Tagjai Melanie Brown, Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chrisom és Jerry Halliwell. A feminizmus harmadik hullámának kibontakozása idején kerültek rivaldafénybe. A dalaik szövegei gyakran emelték ki többek között a női önállóságnak, függetlenségnek, erejének, illetve az egymás iránt tanúsított szolidaritás fontosságát. Hozzájuk fűződik a Bikini Kill Punk Rock banda által 91-ben kitalált Girl Power szlogán bevezetése a szélesebb köztudatban. 1996 nyarán írták alá a szerződést a Virgin kiadóval, és adták ki az első kislemezüket, a Wannabe-t. Ezzel a 90-es évek tinipop úttörői lettek a Take That-tel és a Backstreet Boys-szal. Első lemezük a Spice, amely november 4-én jelent meg, több mint 23 millió példányban kelt el világszerte. A formáció menedzse Simon Fuller volt. Annak idején az együttes minden tagjának egy magazin, egy-egy alias nevet adott, melyet a média és az együttes tagja is egyaránt elfogadtak. Melanie Brown volt Scary Spice, Victoria Beckham Posh Spice, Emma Bunton Baby Spice, Melanie Chrisom Sporty Spice, és Jerry Halliwell, a születésnaposunk Ginger Spice. Utána részem állítólag ez a csapat még létezik. Volt azért egy-két év szünet. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ők jönnek. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kellemlítenünk kedves hallgatók itt a 92-tön. 10 évvel ezelőtt hunyt el Laux József, rock és jazzdobos könyvkiadó, az Omega és az LGT együttesek alapító tagja. Már kisiskolás korában dobolt különböző jazzzenekarokban. 1960-ban a Benko Dixieland Band tagja lett korengedménnyel. 1962-ben alapító tagja volt az Omegának, ahol egyetlen szerzemény fűződik a nevéhez, a Kérges kezű favágok című instrumentális dal. 1971-ben Presser Gáborra kiváltak és megalakították a Lokomotív GT-t. 76-ig volt a zenekar dobosa. Később diszidált Los Angelesben telepedett le, miután elvált Adami Sannától. Először csupán 85-ben látogatott haza, majd a 90-es évek elején végleg hazatelepült. Reggelig sorolhatnám a sikereit. 2016. augusztus 6-án hunyt el szívbetegségben. 2016. augusztus 17-én katolikus szertartás szerint Marton Zoltán László, a Szent István Bazilika káplánja búcsúztatta az óbudai temetőben. 10 évvel ezelőtt hunyt el tehát Laux József, szóba került az LGT, úgyhogy ez a formáció következik itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám

0: 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albertirsa, Gabainé Optika.
1: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak! Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják fel, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: Ez nem 92

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Olivia Dean énekléje nekünk Man I Need című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás, a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 000 néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják.
2: Az időjárásról.
10: A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es

0: Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamion tilalom augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig lapszemlézünk, tartsanak vele!
1: Szemléd Rádió! Szemléd Rádió! 92.5!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Túlélés címmel nyílik meg Vágány Tamás kiállítása a G17 kis galériában augusztus 7-én pénteken 17 óra 30 perckor. A kiállítást Rónai Gábor rajztanár nyitja meg, közreműködik a BPK. Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz, és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldallal. A születésnapját ünnepelte Flor Tomi, aki már csak egyetlen évre van attól, hogy belépjen a 40-esek táborába. A zenész azonban szemmel láthatóan egyáltalán nem bánja az idő múlását, a karrierje továbbra is sikeres, a magánéletben pedig végre megtalálta azt a nyugalmat, amelyre hosszú ideje vágyott. Flor néhány évvel ezelőtt döntött úgy, hogy maga mögött hagyja a főváros nyüzsgését, és a Balaton közelében, Balaton akaratja környékén vásárol egy családi házat, ahol valódi otthonra lelt a festői környezetben. A medencés ingatlan a nyári hónapokban különösen nagy kincs, ha éppen nincs kedve a Balaton hűsítő vizében csobbanni, bár van benne víz, ugye? Saját kertjében is élvezheti a napsütést, ráadásul a tágas udvar kiváló helyszíne a baráti összejöveteleknek és a nyári partiknak is. Nem is volt kérdés, hogy az idei születésnapját is itt ünnepli. A közeli barátok társaságában meghitt hangulatban köszöntötték fel az énekest, akit természetesen egy látványos születésnapi tortával is megleptek. A közösségi oldalán megosztott pillanatok alapján remek hangulatban telt az ünneplés, Flor pedig láthatta minden percét élvezte. Bár hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik az életkorát tekintve, úgy tűnik, soha nem volt még ennyire kiegyensúlyozott és elégedett az életével. Csúszik a jövő, egyre közelebb, de együtt sose leszünk öregek, fogalmazott posztjában a zenész, a blik.hu oldal, tehát Flor Tomival is foglalkozik. Maradunk a Bliknél és maradunk születésnapnál. Hihetetlen, milyen gyorsan repül az idő, már 12 éves lett Ördög Nóra és Nánási Pál fia, Venci. A műsorvezető és a férje természetesen idén sem hagyták szó nélkül a jeles napot, és egy igazán meghitt nyári hangulatú családi ünnepléssel tették emlékezetessé a fiúk születésnapját. A család ezúttal is Balaton akaratját gyűlt össze, ahol a vakáció gondtalan pillanatai tökéletes hátteret biztosítottak az ünnepléshez. A napsütés, a fürdőrás lazítás és a balatoni nyár hangulata sem maradhatott el, ám a születésnap legfontosabb kelléke természetesen itt is és ezúttal is a torta volt. Venci egy igazán különleges édességet kapott. A desszert egy amerikai stílusú palacsinta tornyot idézett, melyet bőségesen megraktak friss gyümölcsökkel, a tetején pedig természetesen ott sorakoztak a gyertyák is. A meghitt családi pillanatokat ezúttal is megörökítették. Ördög Nóra Instagram oldalán több fotót is megosztott az ünneplésről, amelyekből jól látszik, milyen felszabadult és szeretetteljes hangulatban telt a nagy nap. A képekhez Ördög Nóra mindössze ennyit írt: nyári gyerek. Velük is foglalkozik tehát a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalon foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a lapszemlében. Müller Péter a decemberben a 90. születésnapját ünneplő író az élete szinte minden fontos mozzanatáról mesélt. A háborúk, halál közeli élmények, közel 70 év szerelem és a legnagyobb veszteség mind-mind olyan tapasztalatok, melyek mély nyomot hagytak benne, mégis megőrizte az életkedvét és a derűjét. Az író szerint a hosszú élet titka nem más, mint boldogan élni és vidáman meghalni, ami annyit jelent, hogy elrontottuk az ördög számításait. Az élete során számos nehézséget kellett szembenéznie, ám soha nem veszített el az optimizmusát, és még a kórházi időszakokra is szeretettel gondol vissza, hiszen ott is barátokat szerzett. Müller Péter életének egyik legmeghatározóbb eseménye az 1956-os forradalom volt, amikor súlyosan megsérült és halál közeli élményt élt át. 1956-ban szétlőtték a combcsontomat. Nem sokkal később kiléptem a testemből, egy vérben úszó férfit láttam magam előtt, majd odarant hozzám egy nő, aki bemonszolt a legközelebbi kórházba. Ott újra életet leeltek belém, neki köszönhetem, hogy most itt ülünk és beszélgetünk. Emlékezett vissza az író. Ugyanebben az évben találkozott az élete szerelmével, Ágnessel, akivel közel 70 éven át voltak házasok. A kapcsolatukban minden benne volt, szenvedély, nehézségek és az egymás iránti mély tisztelet. Az utolsó években Ágnes állapota súlyosan romlott, tolószékbe majd ágyba kényszerült, de Müller Péter mind végig vele maradt. Nagyon sokat szenvedett, értelmetlen és méltatlan volt a létezése, de még ebben az állapotában is rengeteg mindent meg tudtam vele beszélni, mondta. Amikor eljött a búcsú ideje, együtt imádkoztak azért, hogy Ágnes békében távozhasson. Egyszer csak lementem hozzá a szobába, csukva volt a szeme, és már nem volt benne élet, egyszerűen csak szép volt, nyugodt, békés. A feleség elvesztése után Müller Péternek teljesen újra kellett építeni az életét. Tudatosan nyitott az emberek felé, és aktív társasági életet kezdett élni. Úgy véli, hogy még 90 évesen is születhetnek új ismerettségek és vonzalmak, bár a szerelem kérdésében már szkeptikusabb. Egy ilyen lerobbant öreg trabantot, mint én, már nem lehet eladni, mondta humorosan, de hozzátett, hogy a szívét minden találkozásnál odaadja, mert másként nem tudna működni. A hosszú házasságuk során Ágnes nem csak a társa, hanem a lelki iránytűje is volt. Amikor Müller Péter a hírnév és a siker hatására elvesztette önmagát, a felesége őszintén figyelmeztette. Jó, hogy híres vagy, jó, hogy sokra vitted, de ha ilyen hülye majom maradsz, nem akarok veled élni. Ez a mondat mélyen megérintett, és arra ösztönözte, hogy változtasson. Müller Péterrel is foglalkozik tehát a blik.hu oldal.
0: Ceglid Rádió. Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegli

0: felét senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0.

0: 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklámot hallottak.
6: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerő.

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakok a többfelé zavarhatják fel, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 és 38 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a forróság. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor eleinte keleten, észak-keleten fordulhat elő, az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős.
1: Cegléd Rádió, sok

0: hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető kisebb nagyobb megszakításokkal Süveges András volt, Szatmári Gábor lesz, utána Vörös Nándé, meg legközelebb holnap jövök, ugyanúgy, mint ma, meg az elmúlt napokban reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is támogatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel Tali, bisz!
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Csütörtök van, ami azt jelenti, hogy már is indulhat a csütörtöki csatangoló aktuális adása, ha jól számolom, a 261. adás ez, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát mai témánkat. Első vendégünk Détári Lukács Ági lesz majd, aki a művelődési központból érkezik, két pályázat kapcsán. Az egyik a kenyér ünnepéhez, augusztus 20-ához kötődik, kenyérsütő versenyt hirdettek meg, ennek részleteivel is szolgálunk majd természetesen, és utána pedig egy másik jó kis pályázat, ami egy picit későbbi időpontra, a Kossuth toborzóra vonatkozik majd, de már bizony érdemes készülődni. Kossuth Lajos azt üzente címmel 5. alkalommal rendezik meg az országos alkotói pályázatot és kiállítást, úgyhogy ennek kapcsán lehet jelentkezni Cegléden is, egészen majd szeptember 11-éig, de minden további részlettel a műsorban szolgálunk majd. Ez lesz tehát a mai első témánk. A második sportos téma lesz, szép sikereket ért el a Phoenix Box Club nemrégiben. Erről ifjú kollégánk Szabó Kristóf készített egy remek interjút. Itt lesz a Phoenix Box Club vezetőedzője, alelnöke Németh Csaba és a főtámogató Kövesdi Zsolt, és a klub jelenéről és jövőjéről lesz szó majd ebben a beszélgetésben. Ezt is érdemes lesz figyelni azoknak, akik szeretik a boxot, meg egyáltalán a ceglédi sportot. Induljon tehát a mai csütörtöki csatangoló. Először nézzünk bele abba, hogy miféle pályázatokkal csalogatja az embereket a Kossuth Művelődési Központ. Erről szól első beszélgetésünk.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, nemrégiben beszélgettünk Détári Lukács Ágival a Kossuth Művelődési Központ által rendezett sok-sok programról. Ezek közül emelünk most ki néhányat, hiszen azt hiszem, hogy érdemes lesz odafigyelni, különösen azoknak, akik szeretnek különféle pályázatokon részt venni. Nagy szeretettel köszöntelek, Ági, itt a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Te sütöttél már kenyeret életedben?
2: Igen, igen. Én is az a kör vagyok, akik a Szabja Péket követték a Covid idején, amikor ugye online tanította az országot a kenyérsütésre, és én is nevelgettem a kovászomat otthon, etetgettem, és hát nagyon akkoriban az ő receptjeit minden nap azt sütöttem, és akkor ebben volt kenyér is, kakaós csiga is, perec, mindenféle jó bégel és kovászos kenyeret is sütöttem, és egy nagyon, nagyon szép élmény, amikor így a kis, ugye először próbálod ugye egyáltalán ez az élmény, hogy te kenyeret tudsz a kezed közül kiadni.
1: Más íze van egyből, ugye?
2: És, hát az íze is más, meg az, hogy te alkotsz egy olyan csodát, ami előtte nem is tudtál, hogy te tudsz ilyet. Na azóta kifli sütésben is, meg egyebekben kenyeret azt kevésbé, miután nagyon jó pékségek vannak a városban.
1: Hál' Istennek, igen.
2: Így gyakorlatilag én ezt így letettem, és a kovászom sem ilyen már sajnos, de tudom sokakról, hogy otthon folytatják, sütik a kenyeret. Ugye van, aki abból, hogy megszerette ezt a saját sütésű kenyerét, van, aki meg olyanoknál fogva, hogy valami érzékenysége van, és neki speciális étrendje van, igen.
1: Igen, igen. No, hát egy szomorúság van ebben, hogy azon a kenyérsütő versenyen te nem indulhatsz
2: nem,
1: most,
2: igen.
1: Amiről most először beszélni fogunk, hiszen a Művelődési Központ egy kenyérsütő versenyt hirdetett az Én Kenyerem címmel. Ez természetesen az új kenyér ünnepéhez, augusztus 20-ához kötődik.
2: Így
1: hát
2: van.
1: Olyannyira, hogy egészen egy nappal előtte, augusztus 19-én még lehet jelentkezni erre a versenyre. Akik tehát vagy most próbálnák ki magukat először, vagy már rutinosabb kenyérsütők egyaránt jelentkezhetnek, hiszen van többféle kategória is, ugye?
2: Így van, ugye magát az ötletet ezt már dédelgettem egy ideje, hogy így az új kenyér ünnepéhez az elmúlt 6 évben jött ez a kenyérsütő szokása a lakosság körében, hogy hirdessünk egy amatőr kenyérsütő versenyt, és ugye hát ebbe is, ahogy mondtam, ugye van a hagyományos, és van, aki valamiért reform kenyeret süt, vagy
1: igen.
2: Amiatt, hogy diétázik, vagy speciális étrendje van, vagy egyáltalán.
1: Kis
3: kísérletezni
2: az
3: szeret például.
2: Jobban tetszik, vagy igen. Így van, kísérletezik ízekkel, színezőanyagokkal, természetes színezőanyagokkal, és akkor így már első nekifutásra is két kategóriát hirdettünk, ugye a hagyományos kovászos kenyér kategóriát, és a reform kenyér kategóriát, ami ugye egyed ízesítése, vagy különleges technikával készül.
3: Nagyon jó.
2: Egy versenyző ugye mind a két kategóriába is indulhat, ugye ezt tapasztaljuk a Laska főzőversenyen, hogy egy csapat a szeret többféle kategóriában indulni.
3: Igen.
2: És gyakorlatilag egy darab szabadon választott méretű kenyérrel lehet nevezni, és ahogy írtuk is, ugye 19-én még lehet nevezni erre a versenyre, ugye 20-án az ünnepen kell a művelődési központba behozni.
3: Hát nyilván friss legyen az a kenyér, persze. Igen, ez fontos. Kik fognak zsűrizni?
2: Erre megkértünk ugye pékeket, mert hát ugye itt laikus nem tud.
3: Hát persze.
2: Azért úgy kóstolni, illetve tud szubjektív alapon, hogy az ízlik neki vagy nem, de felkértünk pékeket, úgyhogy Nóri tavaly a kis kenyérsütő programjával jött ki, ugye tavaly azt találtam ki, hogy a gyerekeknek csináljunk egy mini kenyérsütödét a szabadságtéren, tavaly abba volt partner, most pedig abba kértük föl, Randus Tanófer Nóráról beszélek, ugye a Kovász műhely vezetőjéről, hogy jöjjön zsűrizni a kenyereket, ugye a többi pékkel is kapcsolatban vagyunk, csak van, aki éppen szabadságol, vagy éppen elutazik, és lesz még Nagykörösről, van még egy pék, most önnek nem tudom a nevét, elnézést, úgyhogy háromtagú zsűri lesz, aki ezeket a kenyereket nagyon értékelni fogja. És most tartunk egy ilyen 8 kenyérnél, ahogy tudom, a mára jelentkezők alapján, akik már beregisztráltak, de még várunk természetesen jelentkezőket, és az előtérbe lesz ennek a kenyér zsűrizése, tehát 11 órakor, amikor érkezik az ünnepre a közönség, akkor ezeket a szép kenyereket fogja majd látni az előtérben.
3: Fú, de jó. Ezek tényleg friss, igazi, jó kis kenyerek lesznek. Biztos, hogy a zsűri is nagyon fogja élvezni. Az egyszerű honpolgár is megkóstolhatják majd azért ezeket?
2: Általában mindig úgy van, minden egyes ilyen versenyen, amit hirdettünk, hogy a jelentkezők ott hagyják, vagy teljes egészében, vagy részén a zsűrizett süteményeiket, vagy ételeiket, és akkor természetesen a laikusok is megkóstolhatják ott az ünnepség végén, de hát ugye mi is készülünk természetesen a kenyér szentelése, és mindig helyi sütésű kenyeret választunk ehhez a ceremóniához, úgyhogy abból mindenféleképpen fognak, de én azért úgy ismerem a jelentkezőket, hogy mindig hagynak itt kóstolókat is.
3: Na, ők is büszkék azért a termékeikre nyilván. Na, ez izgalmas, tehát egészen 19-éig, estig lehet jelentkezni erre a versenyre, és akkor 20-án kell leadni délelőtt, és akkor meg is történik az eredményhirdetés, hiszen
2: így van, ott a színpadon fogjuk a műsor végén az eredményt kihirdetni, tehát ott a színház színpadán fogjuk bejelenteni az Én Kenyerem versenynek a győzteseit, úgyhogy mindenkit arra biztatok, életkortól, nemtől függetlenül, és az ízléstől függetlenül, hogy jöjjön, nevezzen. Nincsen deka kikötése, hogy mekkora ennek kell minimumnak
3: lehet fél lennie. Kilós, lehet három kilós, mindegy. Igen, igen. Hú, de ez biztos izgalmas és finom élmény lesz majd. Egy kicsit ugorjunk az időben, legutóbb is beszéltünk arról, hogy már azért javában készülődni kell a Kossuth toborzó ünnepeire és Huszár Fesztiválra. Ma többek között egy pályázattal is, Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. országos alkotói pályázat és kiállítás, olvashatjuk itt az egyik lapban, és hát bizony, itt több témakör is van, és itt még szeptember 11-éig azért el lehet készülni a pályaművekkel. Mikre gondoltatok elsősorban, milyen pályaműveket vártok erre?
2: Gyakorlatilag már a fantáziának nem lehet határt szabni. A tornacipőtől kezdve a mézes kalácson át, a horgolt Kossuthig mindent láttunk.
3: Tornacipő, még... hogy jön Kossuth Lajoshoz?
2: Mert az alkotó fantáziája oda tervezett egy alkotást, úgyhogy úgy van,
3: de
2: festett tornacipő is az évek során, de természetesen fazekasok is, csipkeverők adtak be már tárgyakat, tehát ugye most már ugye jubileumi 5. éve hirdetjük ezt a pályázatot, és nagyon sok különleges tárgy, tavaly Kossuth címer volt Szalmából, amit beküldtek. Tehát nagyon sok ötlet tud összejönni magával Kossuth személyével kapcsolatban, vagy akár a Kossuth címerrel kapcsolatban is. És ugye minden évben van egy fő téma a Kossuth-Ceglédi toborzó beszéde mellett, mindig van egy másik téma, amit megnevezünk. Idén ugye a 30 éves Kossuth toborzó ünnepi, ez az egyik téma, mellette természetesen lehet ebből meríteni, vagy ugye a Ceglédi toborzó beszédből, és akkor azt ábrázolni. Tehát ezt ebből lehet választani, ezt a két témát adtuk meg. Ugye itt is gyerek és felnőtt kategóriát is hirdettünk.
3: Tehát nincsen korosztályi megkötés.
2: Egyáltalán nincsen, maga az alapanyag és a technika sincsen. Kikötve annyit kötöttünk ki, csak tanulva az évekből, hogy egy alkotó legfeljebb három alkotást nevezhet erre a versenyre.
3: Elég
2: ugye
3: is
2: jönnek
3: az.
2: Képzőművészeti alkotások, kézműves alkotások, általános iskolás, középiskolás, egyéni és csoportos alkotások, és ugye az eredmény hirdetésen mindig tele van a kamaraterem,
3: hát
2: nagyon sok fiatal alkotó eljön, és nagyon sokat szoktunk is díjazni. Ugye szeptember 11-én pénteken 4 óráig kell beadni a nevezett pályamunkákat, és 17-én csütörtökön 5 órakor lesz az eredmény hirdetése a kamarateremben, és egyúttal ugye megnyílik a kiállítás a kamaragalériában. Ott egy hónapig, általában egy hónapig tartjuk kint a kiállítási anyagokat,
3: érdemes,
2: és a színházba
3: is,
2: járó közönség is meg tudja nézni, hiszen lent a galériában a Kossuth toborzó 30 éve fényképeken kiállítás lesz majd, ezért az alkotói pályázat a Kamara galériában kap helyet.
3: Nagyon jó. Az, hogy a nevében benne van, hogy országos alkotói pályázat és kiállítás, ez mit jelent az országos szó ez esetben?
2: Hogy mindenhonnan jönnek alkotások, ugye ezt
3: Szombathelytől Nyíregyházáig mondhatné, tényleg?
2: Van.
3: Az jó.
2: Sőt, határon túlról is, tehát volt olyan év, hogy határon túlról is érkezett. Ugye ez annak köszönhető, hogy a Ceglédi Alkotók Egyesületével együtt fúzionáljuk ezt a pályázatot, és az Alkotó Egyesület a Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagja, és ezt a felhívást kiküldtük a szövetség összes tagjának, ami azt jelenti, hogy a 80 egyesület az országban, közel 500 alkotó értesült erről,
3: az igen,
2: hogy lesz itt egy pályázat. Ugye jönnek a kézműves alkotások, de volt olyan, hogy tavaly évben is budapesti iskolából érkeztek pályaművek, vagy Berettyóújfaluból érkeztek pályaművek.
3: Jó, hogy tudnak ott is rólunk.
2: Tehát
3: igen.
2: Olvassák az interneten, olvassák a Facebook oldalukon,
3: remek,
2: és diákcsoportok is adtak be alkotást.
3: Nagyon, nagyon jó.
2: Úgyhogy így nőtte ki magát országosan az évek során.
3: Nagyszerű, és 5. alkalommal rendezitek meg
2: így
3: tehát
2: van.
3: Ezt az alkotói pályázatot és kiállítást. Egy eseményről beszéljünk még.
2: Illetve még egy pályázatot, amit nem vezettél föl, ugye ezt fogja megelőzni. Egy versíró pályázatunk, ugye azt most már...
3: Nem árt, ha beszélünk róla, jogos.
2: Van, ugye a harmadik, negyedik éve hirdetjük ezt is. Ugye itt Székelyné Nagy Zsuzsanna tanárnő közös együttműködésével és az intézmény együttműködésével hirdettünk versíró pályázatot. Ez is a reformkorhoz és a eszmékhez kapcsolódik. Most Berzsenyi Dániel a témája a versíró pályázatnak, és Kemény Zsófia Slammer lesz a zsűri elnöke. Tehát mindig hívunk egy kortárs körtőt, tavaly Varró Dániel volt itt, idén
3: jó
2: Kemény
3: név.
2: Zsófi jön, és erre is várjuk a középiskolások, általános iskolások és felnőttek verseit. Szerencsére minden évben jönnek alkotások. Ugye itt fel lehet olvasni a saját versedet, de teheted azt is, hogy te nem szeretnéd, és akkor azt mi oldjuk meg annak a versnek a felolvasását. És hát meghirdetjük a szónok versenyt is. Ezt harmadik alkalommal hirdetjük meg. Ezt még be kell járatni, ezt a szónok versenyt. Ugye éppen a 30 év jubileuma kapcsán ugye összeszedtük a történetét itt a Kossuth toborzónak.
3: Hát volt benne
2: a legelső,
3: részünk, igen.
2: A legelső kettő szónok verseny, a Szegléd Rádió ötlete és szervezése, illetve itt az önkormányzat együttműködésével valósult meg, és hát az azóta az ELTE bölcsész szakos jogi karára ment. ment ez az országos szónokverseny, és hát a Nemzeti Színházzal fúzionálva valósul meg.
3: De Rátóti Zoltán nagy segítségével.
2: Ezt próbáljuk újra fogalmazni, még az útját keressük ennek a szónokversenynek, de hirdetjük. A versírót azt látjuk, hogy az elsőre is beindult, és akkor a nyertes verseket a Hírmondóba szoktuk megjelentetni, nyomtatásban is.
3: Remek,
2: és akkor amiről beszéltél.
3: Még lesz egy új időpont miatt érdemes. A Fotóklub egy újabb művészeti ág, a fotó is bejön ide. A Fotóklub kiállítását már elterveztétek, de egy másik időpontra eredetileg.
2: Így van. Ugye a Ceglédi Fotóklub legalább 25 éves, nagyon régóta működik a művelődési központ kereteiben. És egy pár alkalommal most szünetet tartottak. Ez a hagyományos augusztus végi kiállítás bemutatkozásból, és most újra összeszerveződtek, és kiállítást nyitunk számukra az éves merítésből, alkotásaikból. Ezt ugye mindig a Magyar Fotográfia Napja köré szervezzük, augusztus 28-a lett volna az idei dátum, de hogy minél többet legyen a kiállításon, ezt az ünnephez időzítettük, úgyhogy előre hoztuk, augusztus 19-én szerdán 6 órakor nyílik a Ceglédi Galériában, ez pedig a világ, a fotográfia világnapja, augusztus 19-e.
3: Tökéletes.
2: Úgyhogy maradt a világnap, ugye Magyarország, de ez a világ fényképezés világnapja augusztus 19-e, ehhez kapcsolódóan nyílik meg a kiállítás a Ceglédi fotósok munkáiból, a Ceglédi Galériában, és Gazdik István, a Megyei Művelődési Intézet irodavezetője fogja megnyitni.
3: Remek. Na, szóval tényleg pözsög az élet ott a Kossuth Művelődési Központban, úgyhogy érdemes ezekre a pályázatokra odafigyelni, akár a honlapotokon, Facebook oldalon, stb. Ezeknek utána lehet nézni, vagy akár személyesen is be lehet menni érdeklődni, aki szeretne bármelyik dologban részt venni, akár alkotóként, akár pedig majd nézőként is, azért figyeljen oda, mert van mire odafigyelni. Remélem az elmúlt percekben is volt mire odafigyelni, erről pedig Nétár Lukács Ági gondos. Ági, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, és akkor jó munkát neked és a csapatodnak.
2: Köszönjük!

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló, jöjjön tehát második beszélgetésünk. Mint említettem, sportról, jelesül is ökölvívásról, azaz boxról lesz majd szó. A Phoenix Box Club vezetőedzője, alelnöke Németh Csaba és a főtámogató Kövesdi Zsolt lesz a vendégünk. Pontosabban Szabó Kristóf vendége, ifjú kollégánk beszélgetett velük a klub jelenlegi helyzetéről és természetesen a közeljövő terveiről is faggatja őket. Már is indulhat ez a beszélgetés.
0: Csütörtöki csatangoló.
2: Az elmúlt napokban már hallhatták Tóth Bálintot és az elért eredményeit a Magyar Felnőtt Ökölvívó Bajnokságon, viszont a mai nap eljöttek hozzánk a Phoenix Box Club, Németh Csaba, a Phoenix Box Club vezetőedzője és alelnöke, valamint Kövesdi Zsolt, fő támogató. Sziasztok! Az elmúlt időszak azért elég sűrű volt számotokra, a Pákozi László emlékverseny és egy tornát, pontosabban egy edzőtábort is megszerveztetek. Hogy értékelitek az elmúlt heteket, hónapokat?
3: Szia, üdvözöllek először is, és üdvözlöm Sziasztok. A kedves hallgatókat.
4: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókodók.
3: Na hát igen, elég sok eredmény és esemény is volt, tehát nem is tudom pontosan, hogy hol kezdjük az elején. Pákozi László emlékverseny. Hála jó Istennek, nagyon jól sikerült, kimagasló létszámmal voltak versenyzők.
4: Mozgalmas
3: volt, azt tudom én is mondani, de azt tudom hozzáfűzni, hogy nagyon jól sikerült. Már a rendezvény lefolyása alatt kaptam elismerő és gratuláló üzeneteket az Ökölvívó Szövetségtől is, és azt a felkérést kaptuk, hogy ha első körre ezt így, ilyen látványosan meg tudtuk hozni, akkor ők izgatottan várnának egy pályázatot a részünkről, hogy a 2027. évben akár egy utánpótlás magyar bajnokságot miképpen és hogy rendeznénk meg, mert ez a megrendezés számukra is az országban kimagasló volt. Ugye légkondicionált sportcsarnok, gyümölcs reggeli a versenyzőknek, edzőknek, köszönve a támogatóknak, valamint szintén támogatói felajánlás volt minden versenyző, edző és ugye rendezvény koreográfus ebédben is részesült, úgyhogy teljes mértékben meg voltunk ezzel így elégedve, meg mindenki más is.
4: Ezután is köszönnénk a ceglédi vállalkozóknak és az olyan támogatóknak, akik segítették ezt a rendezvényt, hogy meg tudtuk csinálni. Teszem itt akár az étkeztetésben, vagy esetleg a helyszínbiztosításban, a büfében, meg azt a rengeteg szülői segítséget, akit a saját ökölvívóink szülei tudtak felajánlani. Tehát itt legyen szó pakolástól kezdve bármi, tehát ez tényleg egy fantasztikus csapatmunka volt, és tényleg ezúton is köszönjük nekik, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és véghez tudtuk vinni.
2: Az eredmények is kiválóan alakultak számotokra, hiszen ha jól emlékszem, 4 vagy 5 Phoenix Box Club Halkett Király Teamben szereplő boxoló vett részt a csapatodból, vagy nem jól emlékszem?
3: Hát figyelj, igyekeztem az egész mozdítható hadosztályunkat hadra fogni. Közülük csak, ha jól emlékszek, én is 3 tudtak hivatalos mérkőzést boxolni, a többieknek ugye nem, vagy nem volt súlyazonos, vagy nem volt korazonos ellenfél, de így bemutató vagy edzőmérkőzésen belül meg tudták ők is mutatni magukat. Tőlünk 3 léptek hivatalos mérkőzés címszó alatt a ringbe. Az első az ugye Szabó Márió volt, aki még mindig az első számú utánpótlás válogatott. Ő szerencsére, meg hát nem szerencsére, ő megmutatta, hogy mi az az igazi Phoenix virtus, egyhangú pontozással tudta hozni a mérkőzést. Utána Halmi Brian egy súlycsoporttal föntebb U15-ös 75 kg-ban mérkőzött. Brian még nagyon az elején van, még most kezdjük el felépíteni az egész pályafutását. Igyekszünk mindig szintről szintre ellenfeleket választani. A mostani ellenféllel is teljes mértékben nagyon jó partiban voltunk, de sajnos ez máshogy alakult, és így ő most így nem tudott itthon az hazai közönség előtt nyerni, de teljes mértékben meg voltunk a teljesítményével elégedve, mivel látszódott az, hogy fejlődünk, és hogy ez idővel egyre jobb és jobb lesz. A harmadik mérkőző az pedig a Tóth Bálint volt. Igaz, volt itt az elején szó róla, hogy profi mérkőzésekkel zárjuk majd. Ez sajnálatos módon nem úgy jöttek össze a dolgok, hogy mi szerettük volna, és így nem akartuk mindenáron elkapkodni, és akár ezzel elrontani egy jól felépített gálát. Így úgy döntöttünk, hogy ezt egy kicsit most eltoljuk, és így a amatőrben lépett ringbe Bálint. Annyi kis újítást hoztunk a dologba, hogy nem fogyasztottunk vissza cirkáló súlyba, hanem Bálint a szuper nehéz súlyba, azaz a 90 pluszosok között felnőttben lépett szorítóban. Egy nagyon ügyes és tapasztalt és egy bivaly erős MTK-s ellenfelet kapott a Bálint, de ez hazai közönség előtt nem nagyon tudta meghatni, ezt meg is mutatta, mert boldogult vele. Nem is akárhogy, hatalmas nagy főzáró szenzációként ment le az a mérkőzés, úgyhogy ő is behúzta ezt az eseményt, úgyhogy azért ez teljes mértékben látszódott, hogy azért a csapat jól fel van készülve, valamint tényleg az egész gála és a körítés minden első osztályon sikerült.
2: Nemrégiben Bálint a magyar bajnokságban is megmérettette magát, méghozzá felnőttekként első alkalommal harmadik helyet szerzett, azért gondolom a stábban most elég nagy az öröm ezzel kapcsolatban. Hogy értékeltétek azt a bajnokságot?
3: Igen, Bálint jelezte felém is, hogy ő szeretné megpróbálni a felnőtt korosztályt. Ugye tudnélik 19 éves kortól lehet a felnőttek között ringbe lépni, ugye felnőtt korosztályban. Itt azért hoztuk a 90 kilós határunkat. Nem nagy elvárásokkal mentünk. Elmentünk, mert ki szerette volna magát próbálni, de mivel, hogy még a korosztályának igen, az elején van, így nem voltak nagy elvárások felállítva vele szembe. Egyszerű volt a taktika, élvezze a bunyót, adja ki magából, ami csak telik tőle. Ez úgy alakult, ugye, hogy 8-an mérlegeltek be a 90 kilós felnőtt korosztályba. Ugye a legjobb 4 közé jutásért lépett először ringbe, egy nálánál jóval idősebb és azért fizikálisan jóval erősebb ellenféllel. Megmondom az őszintét, egy kicsit azért én is tartottam ettől, mert még elég fiatal, de nem volt mitől. Mikor felment a mérkőzésen és az első menetben kétszer is számoltatta az úriembert, akkor ott már azért megnyugodtunk egy kicsit, hogy akkor minden rendben lesz. A második menetben szintén számolták az ellenfelet, így összképileg a mérkőzés végeredménye egyhangú pontozással tudott győzni. Így az egész felnőtt mezőnyből, mert ugye voltak többen is első éves, 19 évesek, de egyedül az összes súlycsoportot végigmérve, egyedül 19 éves, első éves felnőttként csak is a Tóth Bálint tudott éremig jutni a felnőtt magyar bajnokságon. Utána megkaptuk ugye a első vagy másodszámú kiemelt versenyzőt, a Honvéd versenyzőt, ő is jóval korosabb, mint Bálint, ő már a 20-as éveinek lassan a közepe fele jár. Ott azért már megvolt a kellő rutin, amivel felismerte még Bálintnak a hibáit, és ezzel appellálva tudott győzni ellenünk. De nem voltunk csalódottak, mert teljes mértékben férfias hozzáállás, férfias küzdelem volt. Úgyhogy azért még hozzátenném azt, hogy ez elég kimagasló, mert Cegli történetében az elmúlt 30 évben nem volt felnőtt érmes a magyar bajnokságon. És Bálint az nagyon-nagyon szereti, úgy látszik, a rekordokat döntögetni, mert tavaly ugye a közel 20 éve nem volt ifjúsági magyar bajnoki cím, azt is megdöntötte, oda tette magát a fiú, ezt tudom mondani. Büszkék vagyunk rá, a jövővel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, most a nyári szünetét tölti, valamint azért most már majd őnek is el kell azon gondolkoznia, hogy a megélhetés útjára kell lépni.
4: Vagy ugye
3: munkatérjen és ilyenek, próbálja az életét rendezni, aztán ővele kapcsolatban majd a későbbiekben elválik, hogy hogyan tovább, de természetesen ettől a munka nem áll meg, mivel hogy a Pákozi László után volt egy 3 napos táborunk.
2: Pont ugye? Erre szerettem volna kitérni, hogy ugye Zsolt, ebben neked is nagy szereped volt.
4: Igen, az ötlet az tőlem származott, de a Csabival ugye egyeztetve próbáltuk ezt a kis 3 napos edzőtábort összehozni. ami egész népes létszámmal összegyűlt. Hála isnek azért a Phoenix boxolói közül a kemény maga az részt is vett rajta. Hát szintén a gyerekek magukért beszélne, mert végigélvezték ezt a háromnapos edzőtábort. Volt itt köztük olyan gyerkőz is, aki csak azért is szeretett volna még maradni, hogy ne csak a fejlődésben, hanem maga a társaságbeli élete is egy kicsit fellendüljön, mert néha egy kicsit zárkózottabb, picit úgy nem nyit a világ felé, és itt a három nap alatt megmutatkozott az is, hogy ezek a gyerekek, akik talán a hétköznapi életben nem tudnak olyan akár életet, vagy esetleg baráti társaságban lenni, akkor itt megtalálták önmagukat, és konkrétan minden olyan gyerek csint, meg egyéb dolgot megtanultak egymást, ami összekovácsolta ezt a csapatot, és ezért is ilyen jó, erős és fantasztikus ez a Phoenix Boxing.
2: Igen, maga a sport az egy nagyon kiváló dolog, hiszen vannak sikeresebbek, kevésbé sikeresebb boxolók akár, vagy sportolók, de például a ringben, vagy a sportpályán mindenki egyenlő, és ilyenkor eltűnik egy pillanatra a társadalmi különbségek, eltűnik minden, a nemek, korok, és egyszerűen mindenki együtt van, és ez szerintem ez a legcsodálatosabb a sport világában. Tehát akkor nagyon jól sikerült ez a kis rendezvény, ez az háromnapos edzőtábor. Viszont a jövővel kapcsolatban is vannak gondolom tervek, szeptemberben utánpótlás magyar bajnokság. Hogy készültök oda?
3: Oda nagyon komoly szinten szeretnénk felkészülni, már a csapattal az egyeztetés megtörtént. Mivel hogy szeptember 10-ével kezdődik majd Kaposváron az U13-U15-ös magyar bajnokság, így ezt a versenyzői réteget most egy kicsit extrásabban fogjuk megmozgatni, felkészíteni. Az augusztusunk úgy fog telni, hogy napi két edzés délelőtti, délutáni edzéssel, hogy mindent el tudjunk követni annak érdekében, hogy a hibákat javítsuk, a súlyokat hozzuk, és teljes mértékben rá tudjanak a srácok hangolódni az utánpótlás magyar bajnokságra. 7 versenyzővel fogunk indulni, ha minden jól megy a felkészülés alatt, és reméljük, hogy nem lesz sérülés vagy betegség, ami hátráltatna minket. Ez a 7 versenyző, róluk azt tudni, azt már pároljuk már eddig is szerzett komoly eredményt, de ő bennük benne, mindegyik versenyzőben benne lesz az értékes eredmény, hogy elérjék. Köztük ugye Szabó Mário, a válogatottunk, közte a diákolimpia bajnokunk Adi Rihárd, a diákolimpiai bronzérmeseink Tóth Ferenc, Derzsi Patrik, valamint most ugye még 2 úriemberrel bővül a csapat, Dabis Gergővel, vagyis Halmi Briannel, őnekik ez lesz az első országos megmérettetésük. Teljes mértékben nagyon nagy lendülettel készülünk rá, szeretne minden srác éremmel hazatérni. Én lennék a legboldogabb, hogyha ez összejönne, de ezért dolgozunk nap, mint nap, reggeltől estig, hogy ez így lehessen, és hogy a gyerekek megkaphassák azt a megfelelő támogatást, ami egy igazi élsportolónak jár.
2: Szabó Mário kapcsán ugye ő válogatott, ráadásul Cegléd első számú válogatott tökölvívója, ahogy szoktunk fogalmazni. Felé azért egyértelműen a győzelem az elvárás, vagy ha nem is az elvárás, de azért cél, gondolom.
3: Igen, mindenféleképpen, mert utána, a magyar bajnokság után jön Máriónak a törökországi Európa bajnokság, és kifejezett figyelmet fog kapni a Mário a magyar bajnokságon a válogatott edzőtől is. Kifejezetten várják, hogy hogy fog teljesíteni. Igen, Máriótól elvárjuk, ez már mondhatni elvárt, hogy a magyar bajnokságot ezt be kell húznunk.
2: Most említetted a törökországi Európa bajnokságot, ez lesz az első, hogy egy növendéked Európa bajnokságon fogja megmérettetni magát?
3: Igen, ez lesz az első, és hát azért is mosolygok ennyire, mert azért 4 év leforgás alatt nem csak egy klubot, hanem a versenyzőinket is

0: első kövívás cégléden van eredmény, mert munkát teszünk bele, minden más csak múlva.
1: Srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és ez egy kiváló zárszó volt szerintem, úgyhogy csak így tovább, jó felkészülést és sikeres eredményeket kívánunk.
0: Köszönjük!

0: Nos, kedves hallgatók, ez volt a csütörtöki csatangoló 261. adása 2026. augusztus 6-án. Köszönöm a figyelmet, és számítok rá a következő alkalommal is természetesen. A hét többi hétköznapján pedig szintén szokás szerint majd 6, illetve 7 óra után jövök egy-egy érdekes, aktuális interjúval. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, maradjanak velünk itt a 92.5-ön. Találkozunk holnap is. Minden jót, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: We'll be right back.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma.
1: A legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanó testet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombaton másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral is gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók.
1: Az időjárásról.
6: Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándi ül a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd rádióban. A mai műsorunk kérdése nem más, egy új kérdéssel jövök. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635-925-925-ös kívánság@cegledradio.hu és facebook.com/cegledradio SMS, e-mail és Facebook elérhetőségek. Írhatnak nekünk, hogyha volt ilyen történetük. Azért ez a mai kérdés, mert egy ismerősöm, nevezzük mondjuk Rékának, mesélte egy történetet a minap, és megkértem, hogy írja már le nekünk, hogy hogy is volt ez az egész. Fel fogom olvasni, és akkor meglátják, hogy miért volt az az ötletem, hogy legyen ez a témánk. Lássuk Réka üzenetét. Tavaly a születésnapomon besétáltam a közeli partiboltba, levettem a gyertyáimat, majd készültem fizetni, amikor az eladó megjegyezte, hogy milyen célirányos vagyok. Mondtam, hogy az ünnepel csak tudja az életkorát, erre visszakérdezett, hogy aznap van a születésnapom. Amint bólintottam, egyből megkért, hogy várjak, és készített nekem egy gyönyörű lufi virágot, majd boldog szülinapot kívánt. Maga a gesztus is nagyon meghatott, ráadásul nem alakult túl jól a napom, sőt, nem is magamnak kellett vennem a gyertyát, de ez az önzetlen ajándék rengeteget jelentett. Pár napja megláttam ezt az eladót egy közeli boltból, és egyből eszembe jutott az ajándéka. Kapva kaptam a lehetőségen, és vettem ki két kis csokit, hogy viszonozzam a kedvességét. Odaérve láttam, hogy az ajtó ugyan nyitva, de már kint a zárva tábla, és fel is mostak. Így az ajtóból kérdeztem, hogy zárva vannak-e, mire az úr egyből mondta, hogy nem, még nyitva vannak, menjek nyugodtan, nem baj, hogy felmosott. Nem ismert fel, így mondtam neki, hogy tavaly mennyit jelentett a kedvessége, mert nagyon feldobta az egyébként nem túl jó napomat, szóval szeretném viszonozni, és oda is adtam az édességeket. Az eladó köpni-nyelni nem tudott, annyira elérzékenyült, és mondta, hogy ma pedig neki volt rossz napja, és nagyon köszönöm, hogy gondoltam rá. Sosem tudhatjuk, hogy egy kedves gesztus vagy mondat mennyit jelent valakinek, szóval arra biztatnék mindenkit, hogy ragadja meg a lehetőséget, mert csordultig tölti az ember szívét, ha valakinek esetleg feldobja a napját. Terjesszük a kedvességet, meséljétek el ti is! Ez volt tehát az üzenet, és így közösen Rékával arra gondoltunk, hogy akkor miért is ne lehetne ez a témánk, tehát a kérdés ma a Cegléd hangjában. Van olyan élménye, amely egy idegen emberhez kötődik, és céltalanul ok nélkül kedves volt önnel, nem kellett volna annak lennie, de mégis, és ez a gesztus valamilyen hatással volt ránk a napunkra, vagy úgy akár az egész életünkre, ki tudja. Én egyébként majd biztos, hogy lesznek üzenetek, amik kapcsán eszembe jutnak történetek, de én alapban is szeretek kedveskedni, hogyha van lehetőségem apróságokkal emberek kedvére tennén, akkor ezt mindig meg szoktam próbálni. Nevettetni is nagyon szeretek, meg kedveskedni is. Aztán majd biztos lesz olyan történet, ami felidéz bennem valamit, úgyhogy remélem, hogy rengeteg fog érkezni. Még egyszer az elérhetőségek 0635-925-925-ös kívánság@cegledradio.hu és facebook.com/cegledradio. Tehát a Cegléd hangja mai kérdése első alkalommal. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha van kedve, mesélj el nekünk. Néhány zene után érkeznek az önök üzenetei.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, és a mai kérdés nem más. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635 92 95 5-ös, már jönnek is az SMS-ek. Már 4 vagy 5 darab is érkezett, úgyhogy ha ilyen tempóban haladunk, akkor nem lesz gond, és igyekszek mindenkit belesűríteni, már is itt van Anna üzenete. Megbuktam egy vizsgámon, hazafelé némán potyogtak a könnyeim a tömegközlekedésen. Velem szembelül néni rám nézett, és azt mondta, semmi nem ér ennyit, kedves. A mai napig melengeti a szívemet, írta tehát nekünk Anna. Kedves is történet, és tényleg a néninek semmi oka nem lett volna kedveskedni, de mégis megtette, és mennyire számít, milyen sokat jelentett. Zoli a következő. Én egy erős szakítás megcsalás utáni szétzsigerelve sírva ültem le hajnalban egy padra, egy parkban félrészegen, és csak a földet néztem, és totál el voltam keseredve, mire hirtelen beékelődött a lábam közé egy kis kutya, és felugrált rám, csóválva és nyalogatta az arcomat. Totál odalettem és megdögönyöztem, kérdeztem még sírva elérzékenyülve, hogy hát te honnan jöttél, de csak szeretgetett tovább, érezte, hogy szükségem van rá, majd hirtelen eliszkolt egy utca irányába. Gondoltam, a gazdi hajnalban éppen áll ki a kocsival vagy valami, és a kutyus csak kirohant picit, és engem látott meg először, de ez annyira feltöltött, ez a fajta napsugár az éjszakában, hogy fel is pattantam a padról, leráztam magam, és nye, ez a pont-pont-pont hölgy nem adott ennyi szeretetet, ki is rángatott a szívbajból, és másnap új emberként ébredtem, bár ennek már 15 éve, de kiskutya, remélem a legjobb életed van. Hát ez is nagyon kedves történet, és igen, a kutyák, meg szerintem az állatok is valahogy egyáltalán képesek, főleg a házi állatok, akik ragaszkodnak hozzánk, képesek megérezni azt, hogyha valami nem kerek, és akkor sokkal erről Tóth Barbi tudna nagyon sokat mesélni. Az ő kutyái azok tényleg ilyenek, hogy megérzik, hogyha valami gond van, és akkor ott vannak körülötte, és kétszer annyira figyelnek rá. De elmondható az én körülöttem lévő házi állatokról is, ez páram is azt mondja, hogy tulajdonképpen az ő cicája is mindig valahogy érzi, hogyha közelére van szüksége, és akkor ott is van a közelben. Zolinak köszönjük szépen ezt a történetet, és nézzünk még egyet. Azt írja nekünk egy N nevezetű hallgató, biztos nem ez a teljes neve, de ennyit akart megosztani velünk, nekünk ez elég. Állatorvos nem kér pénzt, mert nem volt a kutyának végül semmi baja. Autószerelő nem találta meg a hibát a kocsiban, így ő sem kért pénzt. Nyári tábor 7-8 körül lehettem, és valaki ellopta a pénzem, mikor emiatt én nem tudtam vattacukrot venni, mindenki más meg igen, egy random néni vett nekem. Azt mondta egy lány, hogy szép a hajam. És amúgy tényleg, kedves hallgatók, ennyi is elég. Én mindig december környékén érzem azt, hogy az emberekkel még inkább kedvesnek kell lenni, és akkor tényleg akár szaloncukor van a zsebemben, direkt szándékosan felkészülve erre, és az utcán osztogatom. Vagy amit talán el is meséltem adásba, hogy egy pékségben, pont amikor én kerültem sorra, mondta az eladónő, hogy olyan jó lenne, hogyha lenne Indigo, mert ahogy vezetik az eladásokat, akkor nem kéne másolatot készíteni belőle, és legközelebb, amikor arra jártam, vittem egy csomag Indigót, és akkor tudták használni, és annyira feldobta a napját, meg úgy örült, hogy ezt így valaki figyelt rá, és nem volt egy nagy dolog, de az ember megteszi, úgyhogy ez tök jó. Igen, hogyha az állatorvos autószerelő nem kér pénzt, ezek is mindig olyan kellemeset tudnak lenni, mert az ember már úgy számol, hogy ez egy elveszett pénz, és lehet, hogy nem is lett probléma, se a kutyával, se az autóval, vagy nem lett meg a baj, de mégis zsebben nyúlós lesz a dolog, és jól tud esni, hogyha nem. Igen, és mikor egy random ember vesz nekünk valamit, hát az is teljesen leveszi az embert a lábáról, úgyhogy nagyon szépen köszönjük N nevű hallgatónknak és az üzeneteket, és hogyha önnek is van ilyen sztoria, akkor küldje el a 0635 92 95 92 5-re. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el nekünk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Let's get down to business.

0: Folytatjuk a kedves idegenekről szóló adásunkat. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, én Vörös Nendi vagyok, és nehogy félreértsék, nem azt mondom, hogy menjenek oda idegenekhez és bízzanak meg bárkiben, hanem hogy történnek olyan esetek, amikor egy idegen kedvessége mégis jól esik a számunkra. Tehát a kérdésünk, van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el a 0635-92-95-re, vagy a kívánságkukac@ceglitradio.hu-ra. Már is itt van Bogi üzenetem, éjszaka volt, és egy céges buli után eléggé becsicsenve pityeredtem el, menthetetlenül a villamoson hazafelé, mert valami srác után sírtam, szó szerint. A körülöttem álló 5-6 ember észrevette, és valamelyik megkérdezte, mi a baj, amit vagy kitaláltak, vagy én mondtam el, már nem emlékszem, de utána egyöntetően vigasztaltak, hogy senki nem ér ennyit. Egyébként teljesen jó dolog. Kicsit más az ellentét a történetnek, mert nem szakítás, hanem pont egy lánykérés után sétáltunk hazafelé a párommal, aki már addigra a mennyasszonyom volt, és ő pedig annyira örült, hogy mindenki ez, aki az utcán szembe jött, odaszaladt. Az egyik hipermarket láncnak a kollégái éppen zártak, és még ott beszélgettek egy kicsit a bejárat előtt, és oda is odarohantunk, teljesen random emberek, nem ismertük őket, és ők is először nagyon meglepődtek, hogy miért szaladunk mi oda, és mégis mi a helyzet, és akkor nem mondja, hogy úristen, eljegyeztek, és akkor főleg a lányok először egyből elkezdtek tapsolni, meg örülni, és akkor megölelgették, meg minden ilyesmi, és gratuláltak, szóval ezek is tök jó dolgok. Az ő estéjüket is feldobtuk, meg hát nekünk is jól esett a gratuláció. Menjünk tovább, kedves hallgatók, van még üzenetünk bőven. Hajni írja, hogy a legabszurdabb élményem egyike, egy hajnali buszra várva egy buli után állok a végállomáson. Kb. 15-16 éves lehettem, odajön hozzám egy hajléktalan, hogy nincs egy kis apróm. Mondtam, hogy ne haragudjon, de nekem is annyi van, amiből épp hogy hazajutok. Erre a legnagyobb meglepetésemre bocsánatot kért, és megkérdezte, hogy biztos van elég a hazaútra, mert ha szükségem lenne rá, szívesen ad pár száz forintot. Az igen, erre én is azt mondom, tényleg abszurd, és miért ne történhetne meg? Mindig nagyon könnyen ítélkezünk, hogyha valaki kéreget vagy hajléktalan, de miért ne lehetne attól jó ember, és még a sajátjából a kevésből is próbál segíteni, hogyha úgy van. Úgyhogy igen, a váratlan meglepetések és az idegenek kedvessége az ilyen dolgokat hozhat ki az emberből. Kami a következő, elmentem állatorvoshoz, gyógyszerért a cicámnak, ami 800 forint lett volna, de nem volt nálam pénztárca, mert tényleg csak beugrottam, és valamiért elfelejtettem betenni a táskába. Ott volt bent a vizsgálóban egy infúziára kötött kiskutya, aki nagyon cefetül nézett ki, és mellette a gazdája ült, aki egyetlen szó nélkül kifizette helyettem az összeget. Én hiába kértem elérhetőséget tőle, nem adta meg, így másnap bevittem 800 forintot a rendelőbe, mert sejtettem, hogy kezelésre járnak, és visszaadták neki a pénzt. A lelkiismeretem nem hagyta, hogy tartozzak valakinek, akinek az állata olyan beteg lehetett. Egyébként ez nálam is meg szokott történni, nem az szerencsé, hogy beteg az állat, nyilván ilyen is volt, de többször volt már olyan, hogy az előttem lévő, aki a pénztárnál fizet, az utolsó apróit is odaadja, és akkor kiderül, hogy nem lesz elég az összeg, akkor én nyilván besegítek, főleg, hogyha van nálam idézéles, felesleges pénz, amit nem kell elköltenem, vagy nem kell belőle vennem valamit, akkor én is oda szoktam ezeket adni, meg ami még ugye ma népszerű, hogy rengetegen visznek vissza visszaváltató palackokat, és én sokszor 2-3 palack van nálam, akkor azt odaadom annak, aki éppen dobálja befelé, hogy azzal a 150 forinttal is több legyen neki, vagy nagyon sokszor ajánlom fel jótékonyságra ezt a pénzt, ami beszokott jönni. Jótékonykodni is nagyon jó, egyébként szerintem. Kedves hallgatók, ennek a blokknak is a végére értünk, de ebben az órában lesz még egy, úgyhogy tartsanak velünk, hamarosan néhány zene múlva folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

névtelen üzenetküldővel folytatjuk, kedves hallgatók, biztos van neve, de ő nem árult el, úgyhogy én sem találgatok. De a lényeg, hogy a kérdésünk az volt, hogy van olyan élmény, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Erre a kérdésre jött a válasz. 2 évvel ezelőtt sajnos el kellett töltsek pár napot az onkológián. Életem legmegrázóbb időszaka volt, de soha nem fogom elfelejteni sem a szobatársaim, se a többi kórteremmel lévő hölgy kedvességét. Egy-két jó szót, vagy azt, hogy csak random a

0: itt az onkológián például elég sokszor az, akkor nagyon jól tud esni, nagyon kis figyelmesség is az embernek, és igen, emberségesnek, embernek lenni. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet és az őszinteséget, már is megyünk tovább Gáborral. Nálunk az állatorvos nem kér pénzt azért, hogy elaltassa a halálos beteg állatot. Tudom, drága a szer, eleget vittük el a kutyát, macskát, hogy talán ennyit lenyeljen veszteségként, de na, azért ez mégis emberséges. Igen, azt hiszem, hogy ebben a helyzetben még, amikor az állatot el kell vinni és el kell köszönni tőle, nem a pénzzel foglalkozik az ember, de mégis jól tud esni az ilyen kis apróság is. At is a következő, nem emlékszem rá, csak elmondások alapján tudom, hogy amikor 2 napos jogsival rendelkező magát halhatatlannak gondoló gyerek az apja kocsijával átcsúszott a sávonba és telibe vert frontálisan, akkor többen is odajöttek segíteni, felhívtam a hozzátartozóimat, betakartak pokróccal, miközben valakinek az autójába átültem, meg elvileg törölgette valaki az arcomról a vért. Ha emlékeznék rá, akkor jól esne, de így is jól esett, amikor elmondták utólag a sztorit. Hát akkor hagyd tegyek én is hozzá most egy történetet. Nekem is volt egy komoly autóbalesetem, vétlen fél voltam, kihajtottak elém szabálytalanul, ráadásul főútvonalra hajtottak ki, szóval elég sebességgel történt, és a árokba csúsztam, a szembe jövő sávba is sodródhattam volna, de én inkább az árok felé próbáltam húzni a kocsit, hogy legalább másoknak ne legyen baja, ott becsapódtam, és egyébként akkor is, amikor megtörtént a baleset, rengetegen álltak meg, és segítettek nekem. Emlékszem arra is, hogy volt olyan úriember, aki még azt is felajánlotta, hogy ha kell tanúskodni, akkor jönni fog, és végül kellett tanúskodni. 2 évre rá kerültünk odáig, hogy bíróságon volt az ügy. Nem én pereltem, hanem a közlekedési rendészet perelte be a vétkes felet. És tényleg eljött az úriember, aki nekem ott akkor segített 2 évvel később az én ügyemben tanúskodni, és ez is olyan dolog, amit igazán nem kérhettem volna. Sőt, hát én nem is tudtam, hogy ki látta meg, ki nem látta, annyira zavarodott volt, amikor kiszálltam a kocsiból szintén vérző fejjel, de odaállt és azt mondta, hogy persze, mert segíteni akart, és ez nekem is nagyon jól esett. Ilyen és ehhez hasonló történetekkel megyünk tovább a következő órában is. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635 925 925, hamarosan indul a második óra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája. Én továbbra is Vörös Nendi vagyok, és továbbra is úgy néz ki a műsorunk, hogy felteszek egy kérdést, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-95-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címen. Már feltettük a kérdésünket, de elmondom újra, van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, tehát az ismert elérhetőségekre. Nagyon sokan küldtek üzenetet, és garantáltan meg lesz töltve a második óra is. Nagyon sok eset történik tömegközlekedésen, ilyen lesz a mostani blogban is, de rengeteg más szituáció is volt, már szakítás, betegállat, és hát egészen szívhez szóló lett ez az adás eddig is, és a folytatásban is olyan üzenetekre számítok, amik azért hát megmarkolják az ember szívét. Orsi írja nekünk, hogy egyszer egy srác megpróbált megmenteni a BKK büntetéstől úgy, hogy azt mondta, hogy én vagyok a kísérője, mert valamilyen betegsége volt, amivel utazhatott ő és a kísérője is ingyen. Sajnos az erről szóló igazolványa lejárt, így az ellenőr nem fogadta el, őt futni hagyta, engem viszont nem, de a gesztus azért jól esett. Hát igen, már csak ez is, hogy valaki próbál segíteni. Olyan helyzetben annyira elszoktunk ettől, hogy igen, az ember megjegyzi, és el tudja nekünk küldeni akár ide a műsorba. Olivér egy hosszabb üzenetet küldött e-mailben, asszonyal mentünk motoros túrára, és a motor kipusztult alólunk, megállt az autópályán. Nagyon kevés volt a benzin, már benne, arra gyanakodtunk, később derült ki, hogy ennél nagyobb volt a bajom. Ahogy próbáltuk életre kelteni a szembe irányból egy motoros dudált, még bosszankodtunk is egy kicsit, hogy mit dudál nekünk, mint kiderült, lement az autópályáról, megfordult és átjött hozzánk segíteni. Láttam, mennyire porzik a tank, visszaült, elment kútra, 2 literes palackot vett, amit kiürített, benzintett bele, fel a pályára fordul, vissza hozzánk, beletölt, motor indul, nem fogadott el semmit érte, csak hogy mi se hagyjunk másokat rohadni az út szélén. 2 dolog, a csóka pólója külön tetszett, pap leszek az, hát pont, én nem mondom el, de sokan ismerik ezt a mondást, úgyhogy most nem a rádióbarát, pap leszek az, tön-dön-dön. Illetve sajnos így sem jutottunk túl messzire, mert a fő baj, hogy a tank alja tele volt festéklemezkékkel, ami a frissen töltött üzemanyagot felkavarta, de a hosszú úton ez végzetesnek bizonyult. Minden esetre nagyon jól esett, hogy valaki az idejét nem sajnálva kisegített egy motoros társát. Ha esetleg hallja, ezúton is küldünk egy képzeletbeli pacsit. Nagyban hozzájárult a nászutunk felejthetetlenségéhez. Ez is remek üzenet, és igen, hát ő nem tehetett arról, hogy más volt a baj. Amit tőle telhető volt, azt megtette, igyekezett segíteni. Nézzük Ildi üzenetét. Júniusban 40 fokban utaztam a héven, akkor voltam 12 hetes terhes, hánytam, már 2 hónapja lassan gyenge voltam. Elájultam a héven a melegtől, egy férfi odajött, már kérdezte is, hogy pánikroham-e, mondtam, hogy nem, terhes vagyok, már vette is ki a vizet a táskából, és odahívott egy hölgyet, hogy segítsen levizezni. Leszállt velem, és megvárta, amíg elérem a férjemet telefonon. Nem tudom a nevét, de ő az én mindennapi hősök történetem. Hát igen, ez is nagyon jó, amúgy is nagyon kéne figyelnünk egymásra. És nem is olyan túl régen, elég hidegben, itt Cegléden, a Szabadságtéren egy fiatal srác, akiről aztán kiderült, hogy hajléktalan, feküdt a Szabadságtér járdáján, és egyszerre léptünk oda egy idős hölgyel, én is oda mentem hozzá, teljesen függetlenül egymástól akartunk neki segíteni, fölültettük egy padra, a néni még vett is neki pogácsát egy közeli pékségben, és beszélgettünk vele egy kicsit, aztán végül is mondta, hogy nem lesz gond, meg a jégpályának a munkálatai akkor még tartottak, és mondták a munkások is, hogy figyelni fognak rá, és hogyha bármi gond van, akkor ők ott lesznek. Úgyhogy nem egy nagy dolog, de többen is összefogtunk, és hát ha legalább abban a pillanatban tudtunk rajta valamennyire segíteni. Kedves hallgatók, a kérdés, van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el nekünk, hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Továbbra is jönnek az üzenetek bőséggel, kedves hallgatók, ha ez így megy tovább, akkor lesz ebből a témából egy második rész is hamarosan, de először lássuk azokat, amik eddig érkeztek. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Már is itt van Reni üzenete, két történetet is leír nekem. Egyszer a biciklimmel együtt utaztam Héven, és csak annyira tellett, mielőtt elájultam, hogy megkértem egy apukát, hogy fogja meg a bringám. Utána a következő megálló előtti cukrászda székén tértem magamhoz, ahogy vízzel élesztgettek apuka és egyéb utasok is, és a biciklim is ott van körülöttem. Egyébként most én állok meg, az üzenet nem így folytatódik, de tényleg itt bármi történhetett volna, hogy ott hagyják a lányt, hogy a biciklit lopják el, szóval, de mégis többen is ezek szerint összefogtak, leszálltak vele, és vitték a biciklit is, és aztán segítettek helyrejönni. A másik eset villamoson történt, még épp le tudtam szállni, mielőtt elsötétült a világ, majd egy hajléktalan bácsi aggódására keltem. Hívtam a családom, akiknek jó sok idő volt odaérni, de ő végig ott maradt mellettem, óvatosan kérdezte, hogy terhes lehetek-e, ami akkor 14-15 évesen szóba se jöhetett, de aranyos volt. Végül, mikor megjöttek, anyukám egy doboz cigit és 500 forintot adott neki, azt sem akarta elfogadni. Ez is szép történet, és igen, néha olyan helyről jön a segítség, ahonnan nem számítunk rá. Anita írja nekünk, hogy 31 évvel ezelőtt történt, hogy apu rosszul lett vezetés közben az óbudai rakparton. Megálltunk, kiszállt, aztán összeesett. Jött a mentő, próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Én végignéztem ezt, anyám és a 8 éves öcsém, meg néhány bálmészkodó. Már a mentőben ültünk, anyámat éppen nyugtatózták, mi meg öcsémmel gubbasztottunk egymás mellett, és két vagy három fiatal felnőtt, talán egyetemisták, próbáltak nyugtatni minket, hogy minden rendben lesz, tartsunk ki, legyünk erősek. Kicsi voltam, még nem töltöttem be a 12-t, nem is tudtam reagálni, de ez a gesztus tőlük azóta is sokszor eszembe jut, gyakran gondoltam rájuk azóta, remélem jól alakult az életük, talán még emlékeznek ránk. Hát igen, itt nincsen happy end, de mégis ez valahogy megmarad az emberben, hogy a sok rossz, ami történt aznap, abban mégis volt valami pozitívum, és hogy ha nem is tudtak, de megpróbálták a segítséget. X nevű hallgatónk, nyilván nem így hívják, de így írt alá, küldte nekünk a következőt. Külföldön töltöttem a szakmai gyakorlatomat 3 hónapig, de nagyon magányos voltam, és egyre jobban szorongtam. Egyszer telefonáltam a tesómmal hazafele valahonnan, és már egyedül éreztem magam, annyira, hogy elkezdtem sírni. Kb. Mindenki őrültnek nézett, de hirtelen odajött hozzám egy nő, hogy kérek-e egy ölelést. Utána megadta a számát, hogy ha magányosnak érezném magam, akkor menjünk el valahogy, beszélgessünk, vagy írjak neki. Soha ilyen kedves dolgot eddig nem tett velem idegen, nagyon megható és melengető érzés volt. Hát igen, nem csodálkozom. Külföldön aztán tényleg különösen érdekes. Mi Amerikába mentünk ki egy ilyen, hát work and travel program keretében, ami azt jelenti, hogy kiutazunk, de dolgoznunk kell. Medencéknél voltunk lifeguardok egy egész nyáron keresztül 2008-ban, és hát ledobtak minket szinte szó szerint, és hát New Yorkban voltunk, onnan el kellett jutni Washingtonba, mert Washington külterületén voltak a medencék, ahol majd vártak minket dolgozni, és 2-3 percet késett ez a helyközi járat, buszról van szó, és egy színesbőrű hölgy odalépett hozzánk 2 perc késés után, és felajánlotta, hogy odaadja a mobilját, hogyha szeretnénk segítséget hívni, mert bár nem szokott ilyet, de késik a busz. Na most itthon mikor találkozunk ilyen, hogy bárki idegen odalép és telefont nyújt a kezünkbe, hogy nem akarnánk-e telefonálni valakinek, mert késik a busz. Hihetetlen volt. És ez a mentalitás egyébként ott az egész nyárra kiterjedően megmaradt. Na de, vissza önökhöz, pontosabban vissza a zenékhez, aztán meg újra önökhöz. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önben? Ha igen, küldje el nekünk.

Gyakran váratlan helyről érkezik a segítség, ezzel foglalkozik a Ceglét hangja mai adása. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Már is megyünk tovább, három névtelen üzenet is van előttem, ezeket fogom felolvasni sorban. Külföld. Egy barátnőmmel elmentünk felfedezni az éjszakai életet, nekem első hetem volt ott, nem ismertem a várost. Hazafele barátnőm csak félúti kísért mondván, innen már nincs messze nekem, aha, nekem borzalmas a tájékozódó képességem, a telefonom pedig kikapcsolt. Majd két órát kerintem, mire kb. Sírva mentem be egy benzinkútra leülni, meg inni egy pohár vizet. Két kutas egyből odajött, hogy mi a baj, pont betért két rendőr is. Az egyik kutas felhívta a párom, a másik szólt a rendőröknek, akik ismerték a környéket, ahol laktam, és szó nélkül hazavittek, miután beszéltem a párommal. Nagyon jól esett, rettenetesen hálás voltam, hazafele már örömömben sírtam, hogy mennyire rendesek voltak velem. Tényleg nagyon jó történet. És igen, bár ezzel is óvatosan kell, hogy kikben bízunk meg, de hogyha a rendőrség is ott volt, ott azért már megnyugodhat az ember. Gimiben 10. mentem, mindenkinek volt már baráti társasága, én meg a spektrumon voltam, rossz családi háttérrel. Rögtön én lettem a célpont, és mindenki hát cseszegetett, mondjuk úgy, durván 12. év végéig, vagy mások figyelembe se vettek. Tanárokra, szüleimre nem lehetett számítani. Elmentünk egy órán a parkba tavaszi szünet előtt, ott elkezdtek csúfolni meg beszólogatni, hogy fogyatékos vagy, és hasonlók. A tanárt csak az zavarta, hogy nem tudja normálisan tartani az órát emiatt. Elhúzódtam legszélre és leghátra, amikor sétáltunk vissza. Odalépett mellém egy 40-es nő, és végig sétált velem 15 percen át az iskoláig, és végig beszélte nekem az utat, hogy nem ezt érdemlem, semmi baj nincs velem. Aztán megkérdezte, hogy innék-e vele egy teát, de annyira nem tudtam kezelni a helyzetet, hogy nemet mondtam. Ő volt az első, aki valaha azt mondta, hogy nincs semmi baj velem, azóta is bánt, hogy nemet mondtam, és nem tudom ezt elmondani neki. Ne bántson szerintem, hogy nemet mondtál, azért azzal is óvatosan kell, bármilyen kedves is valaki, hogy elmenjünk vele csak úgy külön. Minden esetben nagyon jó fej volt, hogy próbált segíteni, és tényleg nincs baj veled, majd akik felfedezik az értékeidet, azok meg is fogják érdemelni, hogy felfedezzék, és velük majd jóba leszel, akivel meg csak a bullying megy, meg csúfolnak, hát azokkal nem kell foglalkozni. Nem könnyű ezt átvészelni, mindenki szerintem átmegy ilyen szakaszon, de minden esetre kitartás, és igenis biztos, hogy értékes vagy. Egyszer elaludtam az utolsó buszon, és a végállomáson ébredtem egy teljesen más településen, és a buszsofőr hazavitt az autójával, és mikor elköszöntem, kezet fogott velem, és azt mondta, legjobbakat. Párszor még találkoztam vele, amikor busszal mentem, és mindig kezet fogtunk, és a legjobbakat kívánt. Pár éve már nem láttam, de megjegyeztem ezt az embert egy életre, az biztos. Ez is nagyon jó dolog egyébként, amikor nem feltétlen csak a munkáját végzi, de azt is kedvesen csinálja valaki, az is fel tudja dobni a napját. Egy egyszerű pénztáros is, hogyha mosolygósabb vagy beszélget egy pár szót az emberrel, az ő napját is jobbá teszi az, hogyha úgy áll az emberekhez, és higgy el, hogy ők is, az emberek is úgy fognak hozzáállni. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatók, még mindig van egy blokkunk, de már most látom, hogy nem fog mindenki beleférni, úgyhogy aki esetleg nem fér bele, az legyen türelmes, mert néhány nap múlva visszatér majd ez a téma, de most még jön egy blokk, tartsanak velünk! Szegli!

0: A kérdésünk, volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Volt, írja a válaszadó, koliból mentem haza egyik tanévem végén, a busz a központban rakott le, csak nagy csomagjaim voltak, kint ahol lakom nem állhat meg. Szóval megpróbáltam valahogy haza szenvedni, félúton vagyok, arra járt egy rendőrautó, kiszóltak belőle a biztos urak, hogy kell a segítség. Eleinte visszakoztam, mondván, hogy jobb dolgok is van, biztos, de végül belementem. Muterék persze szívbajt kaptak, amikor a rendőrkocsi megállt a ház előtt, aztán elmagyaráztam, hogy nincs semmi baj, csak hogy máshogy macerást lett volna hazavinni a sportáskát meg a cuccokat, ami csurig volt önbe, nagyjából 20 kilós lehetett, amit én 15 évesen annyira nem bírtam el, aztán jót nevettünk az egészen. Hát meg igen, ez is nagyon kedves dolog, szolgálunk és védünk, ez a rendőrségnek valahol a dolga, de mégsem szokott ilyen történni, és ezért különösen szívet melengető a történet. Karácsony előtt 2 nappal sétáltattam a kutyámat, szemből jött egy család, kisfiú elkezdett futni felénk, gondoltam csak a szokásos és a kutyust szeretni megsimogatni, de nem. Megállt előttem és azt mondta, boldog karácsony néni, pucit is kaptam és adtam. Boglárka írta ezt nekünk, és nagyon kedves a történet, nagyon szépen köszönjük. Én is szeretem karácsony környékén a boldog karácsonyt, vagy új évkor a boldog új évet mondani az utcán random embereknek, nagyon jól szokott esni nekik is, és nekem is, hogyha visszakapom. A minap az egyik üzletben valamiért a rendes kasszához álltam be, gondoltam is, hogy de jó lenne, ha lenne nálam kupon, majd egyszer csak az előttem álló férfi a kezembe nyomott pár kupont. Neki csak egy kellett, és még pont drága dolgokat vettem, így egy csomót spóroltam vele. Vettem neki egy csokit, a pénztáros megengedte, hogy gyorsan utána rohanjak vele, anélkül, hogy akkor kifizettem volna, amiket vettem. Ez is amúgy nagyon jó fej, hogy a pénztáros megengedte, az is, hogy kaptál kupont, de olyan is történt velem nemrég, az egyik áruház láncnál volt karácsonyi szakácskönyv, és megkérdeztem, a sorban állva, karácsony utáni napon volt ez, azt hiszem 27-én, megkérdeztem, hogy mennyi pontom van, hogy mikor gyűlik ki a szakácskönyv, és mondta a hölgy, hogy hát sajnos nekem még azért kell valamennyi, és ezt meghallották, a mögöttem sorba állok, és mondták, hogy nekik viszont már régen kigyűlt, úgyhogy ha megvárom őket, hogy fizessenek, akkor ajándékba megkapom a könyvet. És tényleg megkaptam a szakácskönyvet, nekem nem volt elég pontom, hallották, hogy erről beszélgetek. Önzetlen kedvesség, és hát nagyon jól jött ki a történet. Aztán még egy ilyen sztori eszembe jutott, az is egy áruházláncban történt, talán ki tudják majd találni, hogy melyikben. Mi is a párommal beálltunk abba a sorba, ahol nem az ön kiszolgáló kassza van, hanem rendes fizetős, mert valamit akartunk kérdezni a pénztárostól. Egy úriember volt, egy hát 50 körüli úriember, de vidám mosolygós, és nagyon kedvesen kezelt minket, meg már az előttünk lévőket is, és elejtettem ezt a poént, hogy hát igen, mi vagyunk itt a szerelmes pár. És hát, mivel az üzletneve elhangzott ebben a mondatban, ő ezzel nagyon jót kacagott, és úgy látom, hogy feldobtuk a napját, és hát ő is a miénket. Szóval ez így kölcsönösen tud működni, az emberek legyenek kedvesek egymással, mert amit adunk, az majd valahogy vissza is fog jönni. Kedves hallgatók, biztos, hogy folytatjuk ezt a témát, nagyon szívet melengető volt, remélem önöknek is tetszett, és köszönöm szépen a rengeteg üzenetet. Holnap egy másik témával jövünk, de ezt a témát is folytatjuk hamarosan. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom, ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba a Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a Plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztalitenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaditest összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
2: Hey,

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az osztrák vízügyi főigazgatóval. A tárca vezető hozzátette, hogy a védelmi tanácsban több mint 20 ember, a minisztériumban pedig 5-6 vezető hetek óta azon dolgozik, hogy minden rendben legyen az országban. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert úgy tudták, hogy a válsághelyzetben Kelemen Ágnes külföldön nyaralt. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásaikat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, nyársapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, nyársapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurus modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: Cegléd Rádió! 92.5!

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az osztrák vízügyi főigazgatóval. A tárca vezető hozzátette, hogy a védelmi tanácsban több mint 20 ember, a minisztérium pedig 5-6 vezető hetek óta azon dolgozik, hogy minden rendben legyen az országban. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert úgy tudták, hogy a válsághelyzetben Kelemen Ágnes külföldön nyaralt. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásaikat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatásért gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.